0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Hozzátette, a dohánytermékekből befolyó növekvő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerülnek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Rádió. FM 92.5.

0: Ceglin Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal, ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-s e-mail címre, vagy a Facebookon is facebook.com/cegledradio írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, ha egyáltalán van olyan téma, ami érinti önöket. Már pedig ezt azért mondom most így, mert újra egy vegyes vágottal jelentkezik a Ceglét hangja, egy ilyenünk már volt, de most arról fog szólni az adás, hogy korábbi kérdésekre bent maradt válaszokat fogok felolvasni önöknek, és ha esetleg valaki csatlakozna még valamelyikhez, azt is megteheti, de mondom is, hogy mi lesz az a négy mai téma, amiben foglalkozunk, mert hogy bent maradtak válaszok. Az első, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? A második témánk, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? A harmadik, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Illetve, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Tehát, még egyszer elmondom, mindegyik téma kapcsán maradtak bent válaszaink, én meg nem szeretném azt, hogy bárki is kimaradjon a műsorból, úgyhogy reméljük, hogy aki akkor annál az adásnál írt, de nem hallotta a saját válaszát, most is itt van velünk és hallhatja, ha meg nincs, hát akkor a szomorú, tessék mindig hallgatni a Ceglét hangját, és akkor nem fog senki kimaradni. Vegyük elő akkor az első témánkat, még egyszer mondom, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, ezzel megyünk tovább, és a bent maradt választainkkal. Ebédnél a kolléga kifejtette, hogy szerinte azért nem kellenének oltások, időjárás manipuláció, például a jégeső megakadályozása, ami leverné a gyümölcs termést, meg más orvosi ellátás, műtelegyek, stb., mert már így is túl sok ember van a földön. Megkérdeztem, mondjuk, hogyha ő akkor majd rosszul lesz, akkor ne hívják a mentőt, mert eljött az ideje? Azt mondta, az más. Kérdeztem miért, de közbeszólt egy másik kolléga, és soha nem tudtam meg, mi lett volna erre a válasz. Hát igen, sokszor vagyunk hajlamosak, nem csak feltétlenül én, hanem szerintem mindenki, egy témáról gondolkodni, elmélkedni, de mikor ránk kerülne a sor, és velünk történne meg az adott szituáció, akkor már egészen más a lányzó fekvése. Nem tudom, nehéz ezt megmondani, egyébként Gergő üzenetét olvastam föl, és köszönjük neki. Nem konkrétan nekem mondták, de egy buszon mellettem ülő, kb. Olyan 70-es házas párt hallgattam végig, ahol a férfi végig magyarázott a feleségének érdekes elméleteket, aki végig helyeselte őket, szóval szerintem számít, ugyanis kb. Olyan hangos volt, hogy bárkinek szólhatott. Konkrétan azt magyarázta, hogy a manapság olajjal sütünk, azt jelenti, hogy összeragadnak a belső szerveink, és meg fogunk mindannyian halni, ezt ugyanis a nagy gyógyszercégek ajánlják nekünk, hogy megmérgezzenek és megöljenek minket. Olaj helyett tengeri sót kéne használnunk, mert az emberiség ősei, hamarosan megtudtam, hogy az évmilliókkal ezelőtt a tengerből kimászott halakra gondol, amik minden szárazföldi élőlény ősei is sós környezetben éltek, ergo a mi szervezetünk is ehhez szokott hozzá, vagyis sót kéne ennünk mindenhez, és azzal kéne sütnünk és főznünk, mert az őseink is ehhez szoktak hozzá. Az olaj és zsír viszont szisztematikusan gyilkolja az emberi lakosságot, és valójában emiatt halnak meg az emberek, nincsenek is járványok vagy hasonlók. Legközelebb, ez utóirat, legközelebb megpróbálom olajhegy sóban kisütni a rántott húst, írta nekünk Fanni, és nagyon szépen köszönjük. Van egy ilyenünk is, ami kedves. Te vagy a legszebb lány az összes közül, akit valaha élőben láttam. Tehát hihetetlen dolog, amit valaha neked mondtak, de szerintem neved hihetetlennek, Esztertől kaptuk egyébként, hogyha valaki ezt így gondolja, akkor tessék neki örülni. És nézzünk még egyet, volt kollégám mesélte, hogy esett egy nagyot és durván megsérült a lába. Gyalog és tömegközlekedéssel bement a kórházba, kiderült állítólag, hogy eltört a sípcsontja ketté. De ő gyalogolt vele, amikor kérdeztük, hogy nem fájta nagyon, azt mondta, hogy magas a fájdalom küszöbe, ő nem érezte, hogy akkora baj van, de azért bement, nézzenek rá, mert azért na. Hát nem tudom, lehet van ilyen, de azért felvontam a szemöldököm. Ezt pedig Ádámtól kaptuk, teljesen jogos és tényleg hihetetlennek tűnik. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez az első kérdésünk a mai vegyes vágott adásban. Ezzel megyünk tovább a zenék után is. Ceglét.

Ez itt a Ceglét Hangja, kedves hallgatók, a műsor, amely kérdésekkel és válaszokkal foglalkozik, de ma 4 kérdésünk is lesz, konkrétan ezek. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Milyen vicces, kínos helyzetbe került a nyelvtudása miatt? Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezt mind a 4-et górcső alá vesszük, mert bent maradt válaszokat olvasok fel önöknek, de ha valaki még nyilatkozna ezekben a témákban, megteheti a 0635 92 95 5-ön. Tehát a leghihetetlenebb dolgokkal megyünk tovább, amit önnek mondtak, vagy hát önöknek mondtak, és nézzük is a következő üzenetet. Jé, sikerült elmenned fodrászhoz, és sikerül végre emberként kinézned? Minden egyes alkalommal ezt kapom, amikor levágatom a hajam, írja nekünk Martin. Köszönjük szépen ezt is, remélem, hogy viccesnek szántad, csak nem gondolják ezt valójában az emberek mindig. Kollégám hangosan siránkozott részegen egy csapatépítőn, hogy mennyire sajnálja a kislányát, mert holnap lesz 18 éves, és meg fog jönni neki, mármint most először. A tag azt hitte, hogy a nők a 18. születésnapjukon kezdenek el automatikusan menstruálni. Nem, ez nem lehet, ez nem lehet. Tehát, hogyha az embernek van egy lánya, az azt jelenti, hogy már ő is volt együtt nővel, ebből született a gyerek. Csak belelát valamennyire. Nem tudom, nem biztos. Minden esetre ez tényleg meglepő, remélem valaki elbeszélget azért vele, hogy ez nem pont így működik. Azt mondja, sosem hazudtam neked, ez a kedves hallgatónk üzenete, nem nekem szól, hanem valószínűleg hihetetlen dolog, amit neki mondtak. Erre küldt el idézőjelben, hogy sosem hazudtam neked, név nélkül. Köszönjük szépen a választ. Első randin a srác megkért, ha megyek fogorvoshoz, kérek az ő nevére egészségpénztári számlát, és át is küldte az egészségpénztári azonosítóját. Azt hiszem, hogy ebből nem lett következő randi, vagyis hát Sára mondja meg nekünk, hogy lette. Nem kell tudnunk persze feltétlenül, de a szitu az nagyon kemény és tényleg elég hihetetlen. Randiztam egy csajjal, aki elmondta, hogy meg akarja csináltatni a melleit. Ez annyira nem volt meglepő, de utána kifejtette, hogy ez nagyon fontos neki, mert ha kislánya lesz, akkor mennyivel könnyebb lesz majd neki, ha a nagy melleket örökli. Na, itt leakadtam, biztos vagyok abban, hogy nem csak trollkodott. Az kemény. Ez a menstruációshoz egy kicsit hasonlít. Ilyenek nem létezhetnek. Azt gondolom én. Aztán persze ki tudja, hogy mik vannak a nagyvilágban. A főnököm azt mondta egyszer, nem kell rohanni a munkával. Hihetetlen dolognak ez is beillik szerintem. Illetve kaptunk egy ilyet is, csak idézőjelben név nélkül, hogy de hogy tetszik az a csaj, nem is az esetem. Igen, ez is olyan hazugság, amit azért egyszer-kétszer az ember elsüt, hogyha mondjuk nem jön össze valami randi neki. Nézzük az utolsót erre a blokkra. Még kb. 20 éve Angliában az étterem hostja megkérdezte, honnan valók vagyunk, mikor megtudta, hogy Hungary, csillogó szemmel rávágta, hogy akkor ugye beszélünk oroszul. Ugyanekkor Angliában az egyik olasz csávó, akivel angol tanultunk, nem hitte el, hogy Magyarországon vannak egyetemek, azt hitte, az egész országban csak búzaföldek vannak, meg falvak, és kb. Ennyi. Igen, ez többször visszatérő eset, vagy hát történet, hogy Magyarországról és úgy a környékünkről Európában nem igazán gondolják, hogy túlfejlett, meg lehet lepni azzal valakit, hogy van áramunk vagy internetünk esetleg, de hát ez már ilyen történelmi örökség. Kedves hallgatók, hogyha önnel is történt hihetetlen dolog, vagy mondtak önnek hihetetlen dolgot, akkor küldje el nekünk, még megteheti a 0635 92 95 5-re, de ebben az adásban ugye egy igazi vegyes vágott lesz, 4 kérdésre is foglalkozunk, úgyhogy érdemes maradni. Ceglét Rádió.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, egy igazi vegyesvágottal. Második alkalommal megyünk ilyen vegyesvágottal, amikor négy kérdést is felboncolunk a mai napon. Ha már vágott és boncolás, akkor kezd egészen pervers dologba átmenni ez az egész. A lényeg az, hogy küldjenek nekünk válaszokat, hogyha van az adott témához kapcsolódó 0635-925-925-ös. Bár az első kérdésünket, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, már is zárjuk, még pár rövid üzenetünk van, ezekkel megyünk tovább, utána pedig rátérünk arra, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, úgyhogy bármelyikhez hozzászólnának, igyekszünk beleszorítani önöket is az adásba. Szakítottam a párommal, majd nővérem közölt egy hibát vettem el, mert senki más nem fog elviselni, csak az exem volt képes rá, ezt Marcitól kaptuk. Hát ez bizony meglepő, de azért hát, ha nem így lett. Úgyhogy amikor az ember a rokonaitól kapja meg ezt a dolgot, ráadásul ő szakított, hogyha jól értem, te szakítottál, Marci, úgyhogy na, ez kemény, ezzel tényleg talán meg kellett küzdeni. Aztán, tényleg megvan az összes fogad? De jó neked, ezt MS7-től kaptuk. Ilyen első randis beszélgetésnek tűnik, de azért ez meglepő. Sajnos nekem sincs meg az összes. Mármint, hogy nem hiányzik egy sem, mert pótoltattam valamilyen módon, de hogy sajnos nem sajátok. Azt mondta egyszer egy srác, hogy nagyon szép a hangom, miközben mérgesen ordítoztam. Ezt Kamillától kaptuk. Ez milyen kedves tud lenni amúgy, és mennyire kizökkent az ordítozásból. És szerintem ez simán egy vitának a végét jelenthette ez a mondat. Nekem nagyon tetszik. Kb. 16 éves lehettem, amikor egy üdülőben valaki azt hitte, igen, teljesen komolyan, hogy én vagyok az anyukám anyukája. Nem azt, hogy testvérek vagyunk, hanem fordított szerep. Tény, anyukám mindig is jól nézett ki, de én is inkább fiatalosnak hittem magam, úgyhogy ez elég őrült megjegyzés volt. Kaptuk ezt Natitól, és nagyon szépen köszönjük. Hát igen, ez azért meglepő, hogy felcserélődik a szerep. Sokszor bókolnak ezzel ugye srácok, hogy hát testvérek vagytok, és lehet tudni, hogy mondjuk egy szülő lánya vagy anyalánya viszonyról van szó, és akkor így próbál bevágódni, ilyenek bizony vannak, de ilyet még, hogy fordítva legyen, ezt én sem hallottam. Térjünk át a mai második kérdésünkre, milyen kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, és felkészül a harmadik kérdés is hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezek mind ismerős témák már itt a Ceglét hangjában, de ígéretem ez híven, most végigmegyünk azokon is, akik nem kerültek adásba az elmúlt alkalmak alatt. No, tehát egy nyelvtudásos sztori. Én nem feltétlen nyelvi bakisztam, de a szüleimmel kirándultunk Montenegróban, és épp arról beszélgettünk, milyen élhetetlen vidékek vannak itt, hogyan kellene integrálni borsodi szegény telepeken élőket, anyukám tanítónő, stb. Mikor megláttunk két embert, egy idős férfit és egy tinilányt, ahogy ordítva, köpködve ütötték, vágták egymást. Anyukám rosszalon mondta nekem, hogy na, nézzem meg, egyáltalán nem csak nálunk vannak problémák, amikor a verekedők mellé kerültek és a kislány felüvöltött. Hát ezeket a szavakat nem mondom, de a lényeg az, hogy magyar káromkodásokat hallottak a kedves üzenetküldőink. Hát talán túlzás lenne állítani, hogy nagyot heheréztünk rajta, de minden esetre elég groteszk volt, kiderült, hogy magyarok. Hát igen. Szóval a veszekedős kultúránkat is át tudjuk vinni más országokba. Nem feltétlen nyelvtudásos helyzet, igen, de nagyon ideillett ez a történet, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetküldőnknek. Megyünk tovább egy másik névtelen üzenettel. Nem saját, de az angol tanárnő mesélte, van a hardly szó, amit eleinte alig értünk helyesen, intuitívan azt gondolnánk, hogy azt jelenti keményen, pedig valójában alig. Na, amikor a magyar menedzser tanulójával ezt a szót tanulták, felkiáltott a srác, na most már értem, miért rúgtak ki az előző munkahelyemről. Aha, tehát a keményen helyett aligot mondtak, nem hardly. Ah, értem, igen. És itt esett le a srácnak, hogy miért rúgták ki, mert nem keményen dolgozott, hanem alig dolgozott. Világos. Köszönjük szépen, ez egyébként tanulságos történet. Még egy üzenetünk van. Egy ideig a Kanári-szigeteken éltem, jó ideje nem használtam a magyart, haverokkal sétálunk a parton, erre egy fiatal házaspár női tagja megszólal magyarul, te itt mindenki olyan csövesnek néz ki, nem fognak minket kirabolni? Reflexből beszóltam neki, hogy nyugi, nem a last minute-es magyarokra utazunk, hát kikerekedett a szeme, aztán közölte, hogy rohadjak meg, a férje meg szakadt a nevetéstől. Másik fordított eset Írországban. Sétálok, egy tök jó pasit látok, mondom magamban magyarul, de rácsapnék a fenekedre. Erre visszaszól szintén magyarul, próbáld meg, ha mered. Végül nagyon jót nevettünk és megittunk egy sört, írta nekünk Dóri. Nagyon szépen köszönjük, és ezzel ezt a blokkot zárom is, na nem azt, amelyikben a nyelvtudásról lesz szó, hanem csak azt, amelyiknek most vége van, és néhány zene múlva majd folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Ma egy különleges 4 kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangját hallhatnak a kedves hallgatóink. Most éppen annál a kérdésnél járunk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, mert hogy bent maradt válaszokat, az előző adásokból bent maradt válaszokat olvasok most föl, de hogyha valaki írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. 3 éve, amikor kiköltöztem Németországba, Melú előtt még volt egy szabad hétvégém, program Városnézés Lipcsében. Belvárosban megpróbált lelejmolni egy nő, gondoltam, ha magyarul szólok hozzá, könnyebben lekoptatom. Hát erre, te is magyar vagy? Természetesen ez mindig így szokott alakulni. Másik üzenet, Zakopávnéban szerettem volna sajtot kérni, hát kicsit összecsúszott az angol és a német, így hát I would like dry kasse please. Kicsit furcsán nézett rám a néni. Nagyon jó, köszönjük szépen. Középsuliban kis ideig volt nálunk egy argentin cserediák. Ő nagyon szépen beszélt angolul, velem az a probléma, hogy viszonylag jól megértem az angolt, és írásban is megy, de beszédben besülök. Na jött a cserediák, mondom, próbálok neki egy egyszerűbb hazautat mondani, össze-vissza halandzsáztam, már kézzel lábbal mutogattam, hát ha megérti, de semmi, akkor ott elnyelhetett volna a föld. De ezt egyébként ne érezd így, Dóri az üzenet küldő, ne érezd így egyáltalán, mert... Szerintem ez teljesen így van. Megérteni sokkal könnyebben, megértjük, filmeket nézünk angol nyelven, olvasunk angol szövegeket, és még talán az írás is megy, mert át tudjuk gondolni, de mikor gyorsan kell reagálni, angolul kell gondolkodni, és nem tudjuk feltétlenül a szavakat, ahhoz kell gyakorlat, úgyhogy ne lepődj meg ezen. Nekem nagyon jót tett, hogy most a környezetemben két nem magyar anyanyelvű is van, ezért gyakorlunk nyelveket, de nekem is van hová fejlődnöm, vagy hát ki kell költözni egy időre Angliába vagy Amerikába, nem sokáig. Természetesen vissza kell jönni Magyarországra, de a lényeg az, hogy a nyelvtanulás miatt ez fontos lehet. Haverom az étteremben nagy kólát akart kérni, és úgy ejtette, hogy Big Cock. A pincér csaj és a szomszéd asztal is röhögött, nem csak mi. Ezt most nem fordítanám le. Kakast is jelent a kok, de mást is jelent az angolban. Úgyhogy, és a coke, csak kicsit hosszúval coke, az pedig a kólát jelenti. Egy ismerősöm felesége már egész jól beszéli a magyart, de néha becsúszik egy-egy hiba. Így volt, hogy kocsmában korsó helyett egy koporsó sört kért. Ez viszont tényleg vicces. Főleg, hogyha kioszták volna, az lett volna beteg. A UK-ben, Egyesült Királyság, ezt én teszem hozzá, éltem közel 5 éve, amikor a 10 fokban és esőben rövidnadrágban sétáltam a tőlem 5 percre lévő konditeremben, egy magyar turista család jött szembe, és ott hitetlenkedtek egymásnak, hogy jaj, ezek hogy nem fagynak ide. Én illedelmesen válaszoltam, hogy hát meg lehet szokni, volt nagy csodálkozás. Amúgy kedvesek voltak, beszélgettem velük, utána 2 perces, és adtam pár tanácsot, hogy mit nézzenek meg. Nagyon helyes, így is kell tenni. Marktól kaptuk ezt az üzenetet, és nézzünk akkor még egyet. Alig pár hónapja éltem még Írországban, és konyhai kisegítőként dolgoztam egy helyen, nagyon minimális angol tudással. Oda jött hozzám egy fekete bőrű fiatal srác, és kérdezett valamit, én meg csak szabadkoztam, hogy nem értem, tipikus sorry, no English. Majd kérdezte angolul, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Hungary, erre a srác tökéletes magyarsággal kérdezte, hogy hova kell tennie a koszos poharakat. Hát mint nem annyira meglepődtem, kiderült, hogy Budapestre járt egyetemre, és ott is tanult meg magyarul. Ezt meg Milántól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk még ezt a témát, itt a Ceglét hangjában, mert hogy egy igazi vegyes vágottal megyünk a mai adásban. De ne felejtsük el, hogy ez az óra véget ért, a következőben ez is, meg még 2 másik kérdés is fel fog tűnni. Tartsanak velünk!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádió!

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal, emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege, daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Hozzátette, a dohánytermékekből befolyó növekvő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerülnek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, ma egy igazi vegyes vágottal megyünk, két kérdésre már kitértünk, ezzel folytatjuk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, de hamarosan ezeknek az üzeneteknek a végére érünk, akkor jön majd az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, és végül van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, ezekkel a témákkal foglalkozunk ma, úgyhogy megyünk is tovább a nyelvtudás a sztorikkal. 19 voltam, amikor Ausztriába költöztünk, tesóm már évek óta itt lakott, és az ő baráti társasággal csapódtunk mi is a férjemmel. Megindultunk egy péntek esti éjszakába, Innsbruck kocsmáinak felét bejártuk már, közben persze baromkodtunk, hangosabban is beszéltünk, mint általában. Egyszer csak egy csaj felkiált az út másik oldaláról, hogy Dick, hát ti is magyarok vagytok? A társaság legboldogabb tagja visszasikított, hogy já, mink is! Ezt így 11 év távlatából is mosolyogva emlegetjük, bár a társaság már rég feloszlott. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen Evelynnek. Fiatal voltam még, és egy doboz gyufát akartam venni Berlinben, akkor még dohányoztam. Mondom a pultos lánynak, a csekély német tudásom, hogy kérek egy gyufát. Erre kivett egy szál gyufát, mondom neki, hogy egy csomag gyufát kérek, erre elővett 10 doboz gyufát tartalmazott csomagot. Nyilván értette, hogy mit akarok, csak vicceskedett velem. Ezt pedig Zolinak köszönhetjük, és jó kis sztori. 2000-es évek eleje, nemzetközi IT cég, amcsi főnök és egyéb külföldi kollégák, akkori divat szerint belső kommunikáció, ICQ chat. Valami közös chatbe beírtam, hogy srácok, kinek van kedve kajálni. Egy probléma volt, hogy hey guys mellett hey geist írtam, tehát nem hey srácok, hanem hey melegek. Slusszpoén volt, hogy két meleg srác is volt a chatben, csak én akkor még nem tudtam róluk ezt a tényt. Amúgy szerintem nem rossz. Egy horvát hostelben történt, ebédlőben kiborítottam egy kancsó vizet. Mentem kérni valamit, amivel fel tudom törölni, de szembesültem vele, hogy a takarítónő horvátul beszél. Német és angol tudásomat vegyítve, intenzív gesztikulálással elmondtam, hogy víz, asztalban, nem jó, víz. Megértette. És ez a lényeg, kedves hallgatók, István küldte az üzenetet, feltaláljuk magunkat mindenhogyan, minden szituációban. És végül az utolsó üzenet ebben a témában. 14 éves voltam, amikor a sulival elmentünk Bécsbe kirándulni. Akkoriban nem volt természetes a mobilnet, és megszólítottunk egy látszólag helyi férfit, hogy a kedves német tudásunkkal megkérdezzük, hol van a közelben jó pizzéria. Majd angolul ilyesmit válaszolt, hallom, még nem igazán erős a német nyelvtudásod, ezért angolul válaszolok. Akkor az bennem nagyon összetörte a motivációmat, de azóta jobban tudok németül, és a németországi barátaim mindig mondják, hogy az osztrákokkal nem szabad foglalkozni, mert bunkók. Na hát ezt nem tudom, erről nem tudok nyilatkozni, viszont végül is csak jót tett a nyelvtudásodnak ez a kicsi eset, még hogyha meg is bántott abban a pillanatban. Ezt egyébként Tibortól kaptuk, és ezzel, kedves hallgatók, zárjuk is ezt a témánkat. Hamarosan zenék érkeznek, és aztán arra a témára érünk át, vagy térünk át, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Érdemes lesz tehát velünk tartani.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Meglepő lehet, de a mai Cegdét hangja négy kérdésre is foglalkozik. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik már korábban témáink voltak, de maradtak bent válaszok. Kettőt kipipáltunk, és most a harmadikkal indulunk. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Maradtak bent ebben a témában is üzeneteink, szóval ezekkel folytatjuk. 4-5 éves lehettem, amikor apukám nyakában ülve sétáltunk a belvárosban. Egy csinos nőre rámutattam, és jó hangosan mondtam apukámnak, hogy nézd, apa, neked való néni. Apukám feje lángvörös lett, és azonnal elfordult. Ezt Lili mondta egyébként. Hát miért is ne működhetne így a dolog? Azt persze nem tudjuk, hogy volt-e anya, aki ezt rossz néven vette volna. Az is lehet, hogy nem volt ekkora ebben a pillanatban, úgyhogy akár meg is lehetett volna ismerkedni. Jó kis szánsegéd lehetett volna a gyerek, de hát apa nem így gondolta. Mamának nagyon sok edénye és teás készlete van. Tesóm és unokatesóim még kicsik voltak, mindig azt kérdezték tőle, mikor fogja ezeket nekik adni. Mamám erre mindig azt választott, hogy majd, ha meghalok, akkor minden a tiétek lesz, mint az oroszlán királyban. Addig mondogatta ezt, hogy egyszer unokatesóm megkérdezte, mami, mikor fogsz már meghalni? Egyébként ez is teljesen jogos kérdés, ugye a gyerek száj ilyen, és mikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor is rengeteg olyan kínos helyzet került elő, amit a gyerekek meggondolatlanul, hát tulajdonképpen nem meggondolatlanul, csak nem is képesek még belegondolni abba, hogy mit mondanak ezzel, de nekik szükség van arra a teáskészletre vagy edénykészletre, és akkor megkérdezik a mami, mikor fogsz meghalni. Bébi répát pároltam, tesóm kisfia még alig tudott beszélni, de megkérdezte, hogy honnan szedtél ilyen mikronnyi répát? Tesóm programozó, matematikus, valószínűleg innen a tudás. Nagyon szépen köszönjük tehát Fanni üzenetét. Remek, remek, ahogy a gyerekek agya így, mint a szivacs beszippantja a tudást, és amit meghallanak, azokat valahogy beépítik a saját gondolatvilágukba. Imádom ezeket, pontosan ezért volt ez a kérdésünk annak idején. A legnagyobb oltást az akkor 7 éves gyerekemtől kaptam. Kértem, hogy hozzon nekem egy zsepit, erre közölte, hogy neked is pont ugyanannyiba telik oda menni érte, mint nekem. Ezt én szoktam mondani, mikor fölöslegesen ugráltat, most visszakaptam. Így van, Ádám küldte az üzenetet, hát ez bizony így működik, ha túl sokszor mondunk valamit a gyereknek, nem, hogy azt is eltanulja, hanem lehet, hogy egy egész életre ő is ugyanezt fogja reagálni, és most apa pontosan azt kapta vissza, amit tanított. A gyerekem a boltban hangosan figyelmeztetett, anya, nem szabad lopni! Hát ez hasznos tanács, főleg akkor, hogyha nagyon sokan vannak körülöttünk, Anna küldte az üzenetet, és igen, ez tulajdonképpen teljesen így van, minden morális támogatásom a gyereké, és tulajdonképpen a te tanításod büszke lehetsz rá, még akkor is, hogy talán nem a legtökéletesebb szituációban sütötte el ezt a dolgot. Nézzünk még egyet ebben a blogban. Barátaim lánya fél éves volt, babakocsiban feküdt. Láthatóan leragadt a szem az álmosságtól, az egyik lány a társaságból kérdezte, hogy fáradt vagy? Reakció, kristálytisztán hallotta mindenki. Na jó, de azért ezt tudjátok, kedves üzenetküldők, hogy fél évesen még nem reagálhat valójában úgy értelmesen választ a kérdésre, hanem ez valószínűleg pont csak így jött ki és így hallatszólott, de ezek olyan sztorik, mint amikor tényleg úgy tűnik, hogy egy releváns választ ad a kérdésre, de a valóság azt hiszem kijelenthetjük, hogy az, hogy ez csak egy szerencsés véletlen miatt jött ki így. Folytatjuk még ezzel a kérdéssel hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, majd rátérünk a műsor végén arra a kérdésre, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Még két kérdés van hátra a mai Cegdét hangjában, de az első kérdéshez már csak néhány válaszunk van, tessenek figyelni. 4 évesem egyszer hallott egy cifra káromkodást az apjától. 1 hete hallgatjuk mindenhol, hangosan nyomja 0-24-ben. Persze nyilvános helyeken is. Ezt Martina küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Hát ez bizony ilyen, gyorsan tanulnak. Meghalt a 99 éves nagyanyám, 2,5 éves kisfiam este ugrált a kanapén, és kiabált, hogy itt van a mami. Mondom, ki? Itt van a mami, itt ül. Rámutatott a kanapéra, csak benézett hozzánk, hogy jól vagytok-e. Majd egy idő után azt mondta, hogy már elment. Kirázott a hideg, egyébként ő Dédjének hívta, sosem maminak. Ez is nagyon érdekes volt, írta nekünk Orsi. Hát ez tényleg meglepő dolog, és hát igen, ilyenkor az ember elgondolkodik. Erik, amikor a teremben vagytok, nincs ott a tanárnő? De úgy ott van, de nincs. Ezt most nem értem. Hát, testileg ott van, csak lelkileg nincs. Ez Eszter üzenete volt, gondolom a gyerekével, Erikkel beszélgethetett, és hát a tanárnőről ezt tudta mondani. Testileg ott van, lelkileg nincs. Ez bizony megesik a felnőttekkel sokszor, de az tök érdekes, ha egy gyerek is észreveszi. Ennyi volt ez a témán, kedves hallgatók, és még van egy, ami nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ezt a témát is szeretném ma lezárni, igyekszek kiszórni minden beérkezett választ, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e, mert bizony azt megtehetik, hogy írnak nekünk a 0635-925-925-re még egy új választ, akkor azt vagy most, ha belefér, vagy egy másik alkalommal kell majd beolvasnom, mert senkit nem hagyunk hátra. A mai napig nem tudom miért történt, de nagyon meglepett és szerintem meg is változtatott. Egy pár éve új munkahelyemről hazafelé menet ültem a buszmegállóban a telefonom merülőben. Nem baj, gondoltam, nálam a laptop, a töltőkábel, kicsit rádugom. Kiveszem a kábelt, a vége leszakadva. Na jó, nem baj, gondoltam, megpróbálom megjavítani. Éppen annyi vezeték lógott ki, hogy sikerült összetekerni a végeket. Alig telik el 3-4 perc, odajön hozzám egy korombeli gyerek, és a kezembe nyom egy töltőkábelt, hogy tessék, próbáld ezzel. Én meg csak ülök, nézek ki a fejemből, soha életemben nem találkoztam vele se előtte, se azóta. Mondom neki, ezt honnan vagy miért? Azt mondja, szemközt van egy bolt, látta, hogy küszködök vele, és beszaladt, vett nekem egy kábelt. Megköszöntem, de hiába akartam, nem hagyta, hogy kifizessem. Azóta is megvan a kábel, bár akkor sajnos nem tudtam használni, mert C-s volt a vége, nekem meg még régebbi mikrósom volt, akkor a telefonom, de ezt ő nem tudhatta. Azóta meglátom, hogy valaki bajban van, sokszor oda megyek megkérdezni, hogy tudok-e segíteni. Írja nekünk Réka, és szerintem ezt nagyon jól is teszed. Ugye ennek a műsornak annak idején a tanulsága mindig az volt szerintem, mikor ez volt a témánk, hogy teljesen váratlan helyzetekben nagyon jól tud esni a segítség, és az is nagyon jól tud esni, hogyha mi segítünk másoknak, ugye szerintem a szeretet, a kedvesség mindig visszaadódik. Persze nyilván nekem is voltak az életemben olyan helyzetek, amikor nem tudtam kedvesen reagálni, azoktól elnézést kérek, akikkel esetleg rosszul bántam, vagy ilyesmi, de igyekszem azóta minden emberrel kedves lenni, és szerintem ez visszaadódik. Úgyhogy, hogyha hatást érhetünk el a hallgatóknál, akkor talán legyen ez a hatás, próbáljunk mindenkivel kedvesek lenni, és ezt a témát folytatjuk az utolsó blogban is. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel?
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A mai vegyesvágott ceglét hangja utolsó kérdéséhez és utolsó blokkjához érkeztünk. Az utolsó kérdés nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ez már egy régi téma, többször is foglalkoztunk vele, de a benn maradt válaszokat nem akartam, hogy ne kerüljenek adásba, úgyhogy most felolvasok, amennyit csak tudok, de úgy látom, hogy lehet, hogy minden fog beleférni, mert még mindig vannak bőven. Ügyfélszolgálatosként nagyon sok emberrel beszélek minden nap. Többször mondták már, hogy milyen sokat segítettem, vagy épp csak milyen jól esett, hogy emberi hangon valaki elmagyarázta nekik, amit nem értettek. Főleg nyugdíjasok, akik kicsit le vannak maradva a modern dolgokról. Ezeken a random megköszönéseken teljesen meg tudok hatódni, hiszen én csak a munkámat végzem. Volt, aki meg akart hívni sütire, vagy könyvet akart küldeni, amiket nyilván kedvesen visszautasítottam, de egy-egy ilyen elkísér egész nap, és erőt ad a nehezebb ügyfelekhez is. Szerintem ez a jó hozzáállás. Egyébként nekem is vannak azért nehezebb pillanataim a másik munkában, de amikor valakivel jót beszélgetek, vagy jó irányba tud elindulni egy dolog, akkor az mindig segít átvészelni a nehezebb perceket. A következő üzenetünk még télen történt, hogy a parkolót, ahol az autómat kellett hagynom, egyáltalán nem takarították, és a hó miatt egyszerűen sehogy sem sikerült beparkolnom. Már teljesen kétségbe voltam esve, hogy nehogy nekicsúsztak egy autónak, vagy felakadjak, amikor egy srác épp indult volna, de látta a bénázásomat. Odajött és segített beállni, türelmesen mondta, hogy mekkora gázt adjak, meddig mehetek, hogy tuti elférjek, hatalmas segítség volt, innen is nagyon köszönöm, ha magadra ismersz, írta nekünk Hanga. És ez tényleg tök jó dolog, egy egyszerű kis segítségnyújtás neked is, mármint a srácnak is csak pár percébe telt, és neked is, aki a, hát hogy mondjam, a parkoló volt ebben a helyzetben, az áldozat, ha mondhatjuk így, neki is tök jól esik, hogy segít neki valaki. Nem velem, hanem a cicámmal történt. Elütötték sajnos, egy hölgy találta meg, akkor még életben volt és bevitte az állatorvoshoz. Sajnos nem sikerült megmenteni, de nagyon hálás vagyok neki ezért, hogy megpróbálta, és hogy nem egyedül fájdalma között ment el a kis cicám, írta nekünk Panni. Hát ez szomorú történet, de igen, az emberi jóság azért itt is megjelenik. Milliószor történik velem ilyen, tegnapi nap migrénem volt, és egy hölgy kérdezte a vonaton, hallotta, nem zavar-e, ha telefonál. Valami sípolás volt a vonaton, csak a büfékocsiban nem, és megengedték, hogy odaüljek. Az egyik ott dolgozó még kávészemeket is hozott a koffein miatt, hát ha az jó a fejfájásra. Sok rossz mellett sokszor kedvesek is az emberek, írja nekünk Bella. Ezt is nagyon szépen köszönjük. Van még üzenet? Egész napos parkolójegyet távozáskor odaadom az érkezőnek. Egyszer én is kaptam így egyet, és jól esett. Ismeretlen lány egy buszmegállóban. Ilyen szép vádlit még nem láttam. Szenteste a rendőrök büntetés helyett betolták a lemerült aksis kocsimat. Megállni tilosban álltam, de beugrattam egy csomagért. Minden esetre segítettek. Fel nem használt kuponokat a mögöttem állónak oda szoktam adni. Ha gyerekeknek való könyvbe ragasztható matrica kampány van, megkérdezem, hogy gyűjti-e valaki, és azt is átadom. Egyébként ez a parkolójegyes dolog, ez a lehető legegyszerűbb. Amikor még nem járt le a parkolójegy, akkor átadjuk valaki másnak, és tudja használni. Szerintem ez is nagyon jó dolog, a sorban állós dolog is nagyon tetszik. Ezek apró, kicsi, kedves dolgok, amik azért nagyon sokat számítanak, hogyha az ember kap egy ilyet, vagy egy ilyen gesztushoz közel kerül, úgyhogy én ezt mindenképpen támogatom, szerintem tök jó. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Ceglét hangja, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A folytatásban, azaz holnap, egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ilyen vegyesvágott adásunk még biztos lesz, sőt, ezzel az utolsó témánkkal, az idegen emberek kedvességével is biztosan találkozhatnak még, mert látom, hogy most is jött egy új üzenetünk, meg még néhány bent is maradt, úgyhogy ez még visszatér valamikor, de holnap, ahogy mondtam, egy új témával jövünk. Maradjanak a Cegléd Rádióval, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, viszont hallásra.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Valáthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg már most zseniális hétvégét. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Este hatig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a Jó reggelt Szeglét című műsor. Azonnal játszom majd Cyril kiváló közös ismerősét. Maradjanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglét Rádióban.
6: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Pakson történt korábbi mulasztások feltárására. Emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat minimum 120 ezer forintra növelik. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfacsökkentés hatása. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a cél az egységes, szakmai alapú és független etikai szabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
5: Az időjárásról.
6: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A Jó Reggelt Ceglédet folytatjuk azonnal a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Ezért is maradjanak velem, velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggel!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
2: Jó reggelt!

0: Itt a 92-től a Cegléd Rádióban a Jó Reggel Ceglédet, a legfrissebb információkkal folytatjuk, utána persze visszatérek majd a kitűnő közös ismerősökkel, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió 92-5 Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Pakson történt korábbi mulasztások feltárására. Emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat minimum 120 ezer forintra növelik. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfacsökkentés hatása. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a cél az egységes, szakmai alapú és független etikai szabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
1: Az időjárásról.
2: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombatok kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A hírek után azonnal Olivia Dean énekli el So Easy című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
3: Az időjárásról.
9: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű és bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, valamint további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a kiváló közös ismerősökkel, hamarosan pedig a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok most olvasni valót. A 35 éves feleség már az első éjszaka előtt kiverte a balét, mikor meglátta az óvszereket a nászágy mellett. A házasság első látása szereplője akkor még nem számított arra, hogy az éjszaka folyamán újdonsült férje, Laci, ki is bontja az egyiket. Elképzelni nem lehet, milyen érzés, amikor egy olyan férfival alszol, akit nem is ismersz, és arra ébredsz, hogy kibontott egy óvszert, amivel tervei is vannak. Sokak azt hinnék, ez csak egy rossz rémálom, azonban Tücsi számára ez a valóság volt. Hiába a többszörnyű megjegyzés Laci kinézetére, személyiségére, vagy akár az óvszeres csomagokra, a férj így is azt gondolta, hogy vicces lesz kinyitni a csomagolást. A házasság első látásra páros azonban elég keményen összeveszett az eseten. Egyáltalán nem pihentem ki magam, reggel vert a víz, és azt hittem, hogy álmodok. Abban bíztam, hogy felkelek, és ennek az egésznek vége. Aztán rájöttem, hogy nem, és végig kell ezt csinálnom, mondta, mesélte Tücsi. Aztán csak ezek után jött az igazi meglepetés, amivel Lacinak sikerült felkavarni az állóvizet. Arra jöttem ki a fürdőszobából, hogy az egyik óvszer meg van bontva, és oda van téve az asztalra, nem vagyok prűd, de annyira ízléstelen, hogy nálam itt van ellőve a pöttyös labda, jelentette ki az újdonsült feleség, ami után Laci beismerte, hogy ő bontotta ki. Hát bontotta volna ki más. Nem tudom, hogy ez egy rossz vicc akar-e lenni, de ennyire ízléstelen helyzetbe szerintem soha nem kerültem. Ezt most nem tudom, hogy feldolgozni. Egyszerűen nem megy, mondta Tücsi, majd leültek reggelizni a férjével. Nem vagyok egy lotyó, prűd sem vagyok, a jó humorom van, de nem értem, hogy az óvszer miért lett kibontva és miért lett oda rakva az asztalra, mondta a feleség Lacinak, aki megmagyarázta, miért is bontotta ki. Hát ebből is téma tud lenni a borsonline.hu oldalon, hogy miket mondtak még egymásnak, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. Az előző idény ezüstérmese megverte a bajnokot az élvonal harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Labdarúgásról van szó. Persze a Ferencváros 3 gólt szerzett az Eto FC otthonában. Betalált a hétvégén még az MB2-es Soroksárban parádézó Bagi Ádám is. Bobori Balázs tudósítása erről a találkozóról olvasható tehát a sportoldalon. Bravúrnak számítana a továbbjutás a csoportkörből a ma kezdődő világbajnokságon női kosárlabda válogatottunknak, amely 28 év távolmaradás után lép ismét a világszínpadra, s remélhetőleg kellően bátor lesz ahhoz, hogy ne csak mellékszereplője legyen a tornának. Fazeka Zoltán beszámolója Berlinből, a sportoldalon és az újságban is. Világsztárok várnak új kihívásra. Összeállította a nemzeti sport a jelenleg szabadon igazolható játékosok áramcsapatát, melybe szinte kizárólag klasszis labdarúgók kerültek be. Borsos László írását olvashatják ez ügyben a portálon. Molnár Mátyás azt nyilatkozta, úgy vetődő majd, mint az édesapám. A lap érdeklődésére Molnár Mátyás a nyíregyháziak 19 éves kapusa beszélt a nem mindennapi bemutatkozásról, az álomkergetésről, a mai napig tartó szerelemről, az áldozathozatalról, s persze a Vasas elleni mai bajnoki is szóba került. A futballistával Cserháti András beszélgetett. A versenyző képessége alapján több döntőst várt volna a mieinktől Belák János, a magyar a válogatott sportszakmai vezetője a világbajnokságon, de kiemelte büszke a versenyzőire, akik mindent megtettek tudásuk szerint. Guzi Blanka aranyérme pedig magáért beszél. Szelecki Robert interjú olvasható, Tömás mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: jönnek, kedves hallgatók, utána a friss infók, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
6: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
2: Az időjárásról.
6: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk. Szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, tartsanak velem.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személystylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombatok kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz, gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Játszom a Wonderful Life című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi Atomerőmű. Újra részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi Atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros.
3: Az időjárásról.
12: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstopp szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglédiek!

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Megtévesztve ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ismét bebizonyosod, hogy nálad a siker egyik legfontosabb kulcsa a koncentráció. Ha nem hagyod, hogy az agyadat lefoglalják a folyamatosan érkező hírek, ha nem hagyod, hogy eltereljék a figyelmedet a közeledben lévők, akkor igen rövid idő alatt tudsz még olyan feladatokat is elvégezni, melyek sikere még talán neked kétséges volt. Bika, ma próbáld meg a körülötted lévő történéseket egy kicsit lazában kezelni és elővenni azt a szemüvegedet, amely segít megmutatni neked az élet vidámabb oldalát is. Nem lehet ugyanis úgy élni, hogy állandóan idegfeszültségben és készültségben vagyunk. Lazíts ma egy kicsit, és vedd rá erre a környezeted is, jár neked. Ikrek, te modern és haladó embernek tartod magad, de talán még neked is vannak olyan szokásaid, melyeket nehezen vagy képes.

Meg is van az eredménye, és ez nem változott meg. Akinek pedig ez esetleg nem elég, az nem is érdemel meg téged. Szűz, ma a magánéletedben legyen az egy intim kapcsolat, vagy akár barátság, törekedj a harmóniára és a nyugalomra, és ezt igyekezd közvetíteni mindenki felé, aki körülvesz. Ma ugyanis megvan benned az a különleges képesség, hogy megnyugtass mindenkit magad körül viselkedéseddel és akár néhány szóval. Használd ezt az erőt. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány

0: Lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma talán szívesebben töltenéd el a napot a szabadban, kikapcsolódva, szórakozva, de a kötelességed, a munkád, vagy egy valakinek adott ígéreted ebben megakadályoz. Teljesíts hát, amit kell, vagy ígértél, de ne többet, ne engedd, hogy visszaéljenek a jó indulatoddal, neked is van ugyanis egy életed. Skorpió, ma valami új és izgalmas várat rád, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy alaposan átforgasd az életed egy fontos területét? Nem lenne jobb mindezt későbbre halasztani, érdemes ezen elgondolkoznod. Nyilas, ma úgy ébredhettél reggel, mint egy igazi energiabomba. Minden szempontból a csúcson lehetsz. Így legyen akár valamilyen magánjellegű feladatod, vagy akár a munkádat kell végezned, valószínűleg csúcs teljesítményekre leszel képes. Arra azért ügyelj, hogy maradjon belőled valamennyi estére is. Van ugyanis valaki, aki megérdemelne körülötted egy kis törődést. Bak, mostanában kissé túlhajszoltani az, amit az okoz, hogy egyszerre próbálsz helytállni a munkádban és a magánéletedben is. Most viszont olyan idők járnak, amikor nem lehet minden fronton egyforma intenzitással harcolni, mert abba tönkre is mehetsz. Adj alább egy kicsit a saját magaddal szemben támasztott elvárásokból legalább egy ideig. Vízöntő. Ha mostanában megváltozott a viselkedésed, és a mindennapjaidbe egyre kisebb mértékben fér bele a bolondozás és a vidámság, az természetes, hiszen talán megszaporodtak a problémák körülötted. Mindezek ellenére az életet sokkal elviselhetővé tesszük, ha nehéz időkben is megőrizzük a humorunkat. A te esetedben pedig ez különösen fontos, hiszen a körülötted élők számára is gyakran nyújt vigaszt a derű, mely általában belőled árad. És végül halad. Ma valamivel kapcsolatban megy, mert részt kellene venned, vagy amit el kellene végezned, valamilyen zsigerből jövő ellenállást érzel, amit nem szabad a figyelmen kívül hagynod. Hallgass az ösztöneidre, hiszen az nem véletlenül olyan erős benned. Megvéd attól, hogy olyan dolgot tegyél, ami veszélyes lehet rád nézve. Mára ezt üzenték a csillagok.
5: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgató, keresünk egy cicát. Leo nevű ivartalan lánymacskáról van szó. Nagy testű, barna círus, hosszú szőrű Maine Coon. A Csákány utca környékén tűnt el. Nagyon félős, idegen számára a kinti világ. Pénzjutalom jár a becsületes megtalálónak, aki vagy hívhat minket a 0653 92-t 92-t összámon, vagy hívhatja a tulajdonost a 0630 91 40 171-es telefonszámon. Tehát még egyszer, keresünk egy Leo nevű ivartalan lánycicát, nagy testű, barna cérmus, hosszú szőrű Maine Coon, a Csákány utca környékén tűnt el, a becsületes megtaláló jutalomban részesül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Friss információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal a jó reggel Ceglédet, utána pedig a közös ismerősökkel. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Újra részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros.
1: Az időjárásról.
2: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk a dalokkal a jó reggelt Ceglédet. Hamarosan programokat ajánlok, és elmondom, hogy milyen idő lesz a következő napokban, ezért is maradjanak vele.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombatok kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
3: Még nem tudom, hol is a cél.

0: Von.
1: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A Loco Loco című közös ismerős szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok
4: még jobban! Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Rövidíteni az ügyészségi és a bírósági eljárásokat a kormány. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartkó Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta, a kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
4: Az időjárásról.
9: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
4: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a hétvégi kamionstopp szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Hallgassanak ránk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak!

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
2: Szegléd Rádió.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk a névkezdő sorozatunkat, mondhatni itt a Cegléd Rádióban, és egy különleges iskoláról lesz szó, az Erkel Ferenc Zeneiskoláról. Itt van velünk a stúdióban az iskola igazgatója, P. Szabó Zoltánné. Kedves Magdika, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
4: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat!
3: No hát, beindultunk, szeptembert mutat a naptár, úgyhogy ilyenkor indul aztán nálatok is az élet igazából. Mennyiben lehet ez másabb, ez a tanév, mint az eddigiek? Lesznek-e újdonságok, vagy megy minden a maga útján?
4: Egyrészt megy minden a maga útján, másrészt pedig lesznek újdonságok. Hát egyrészt újdonságnak számít, hogy elindítottunk bázisintézményként egy újabb 3 esztendőt.
3: Igen, hiszen most kaptátok ismét azt az elismerést, amit igen, már negyedjére most,
4: így van,
3: ha jól emlékszem.
4: Így van, most már negyedjére kaptunk készhez.
3: Ez mit jelent ez a bázisintézmény?
4: Gyakorlatilag ez a bázisintézményi cím, ez a pedagógiai oktatási központhoz fűződik. Azt tudni kell, hogy Magyarország területén 15 ilyen pedagógiai oktatási központ van.
3: Igen.
4: Mi a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozunk, és hát 3 évente szokták meghirdetni a bázisintézményi címet. Ez azt jelenti, hogy pályáznunk kellett rá.
3: Igen.
4: És 3 évre kaptuk meg ezt a címet. Uh-huh. Most már negyedik alkalommal
3: ez azért jelent
4: meg
3: valamit.
4: Így van, igen, így van. Uh-huh. Ez végül is azt mutatja, hogy a szakmai munkánknak értéke van, súlya van.
3: Ez egy elismerés.
4: Hát elismerés, így van, így van. Amikor először megkaptuk, akkor örültünk neki, hát most már egy sikertörténet valójában, és hát egy elismerés, igen, hogy negyedszerre is bennünket jutalmaztak ezzel a címmel.
3: Igen, igen. Hát bázis azt jelenti, hogy alap, ugye így szó
4: van,
3: szerint.
4: Így van,
3: és hát
4: így van.
3: Az alapja itt a zeneoktatásnak, ez egészen biztos.
4: Bázis intézményként valójában egyedül kaptuk meg a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ területéről.
3: Az
4: tiszta profilú művészeti iskolaként ezt a címet.
3: Ez még emeli az értékét.
4: Így van, úgyhogy különösen büszkék vagyunk rá. Ez a bázis intézményi cím valójában ez azzal jár, hogy különböző jó gyakorlatokat osztunk meg, szakmai kezdeményezéseket, tapasztalatokat osztunk meg a környező iskolákkal, és hát pedagógusokat várunk ilyenkor az iskolákban.
3: Tehát ez nem csak elismerés, hanem azért felelősséggel is jár, ugye?
4: Igen, így van, felelősséggel is jár, aminek mi örömmel teszünk valójában eleget, mert én azt szeretem mindig, hogyha olyan évünk van, hogy azért történjenek események abban a tanévben, és azért én úgy gondolom, hogy nagyon jó események történtek ezekben az elmúlt időszakokban, olyan események, amire tényleg érdemes visszatekinteni, meg hát egy-egy emblémája lehet egy évnek, amikor eljön hozzánk egy Wolf Péter, vagy Ősze Ádám, vagy sorolhatnám
3: hát,
4: tényleg
3: bizony,
4: itt a szakmai kiválóságokat, és hát nem utolsó sorban a kamarazenei versenyünknek is, amit most már hosszú-hosszú, sőt mondhatom úgy is, hogy évtized óta rendezünk meg szinte minden évben a zeneiskolában, igen, oda is olyan kiváló művészeket várunk zsűritagnak, akik tényleg itt ennek a szakmai színvonalát emelik ennek a versenynek.
3: Igen, igen. Hogy indul a tanév? Jöttek-e elegen új beiratkozó diákok?
4: Reméljük, hogy lesznek elegen. Még tegnap volt a lejelentkezés.

0: tervezésünk tulajdonképpen, majd most fogjuk összegezni most az eredményeket.
1: Ki.
0: Így van.
1: Igazából, de nem szokott ebből gond lenni.
0: Nem szokott ebből gond lenni. Szeretettel várjuk a zenét tanulni vágyó növendékeket. Mindig szeretettel várjuk őket.
1: Természetesen. Igen. Szakoknál van-e változás most ebben a tanévben?
0: Talán annyi változás van, hogy egy kicsit több ütőhangszeres növendéket tudunk majd fölvenni az idén. Egy fiatal kollégát köszönhetünk itt a zeneiskolánkba, aki most végzett a Zeneművészeti Egyetemen, és hát ő is segíti így az ütőtanszakot, úgyhogy most már 3 ütőtanárunk lesz így.
1: Nagyon jó.
0: A
1: egyébként, ha már itt tartunk, a tanári karban van-e változás most?
0: Valójában ez a legfontosabb, meg legjelentősebb változásunk, hát tényleg ez egy minimális változás, de úgy szerencsére úgy marad a hagyományos tanári gárdánk, és hát megpróbálunk így elindulni ebbe az évbe.
1: Hát ugye nálatok ott az épületben azért napi szinten folyik a komoly zeneoktatás, egy kicsit olyan zárt intézménynek is tűnik a dolog, ugye, hogy oda tényleg csak a muzsikusok, a tanárok és a diákok járnak, de nagyon sokszor megnyílnak ezek a kapuk a már emlegetett események kapcsán is. Igen. Egy szép nagy paksamhétával érkeztél egyébként.
0: Így van.
1: Lesznek itt szakmai rendezvények is, meg olyanok is, amire tényleg bárkit szívesen vártok. Kiemelhetünk itt a közeli időszakból néhány fontosabbat?
0: Igen, hát már a Kossuth ünnepségen azon majd részt fognak venni a kollégáink. Hát ott a tanárok vesznek részt, mert a gyerekeknek az... nem csak a tanárok vesznek részt, inkább helyesbítek, mert a díszpolgári címátadón szoktak részt venni tanárok a zenei részen, és hát most a szaxofon együttesünket is fölkérték, hogy a szombati napon 19-ére esik, úgy emlékszem, játszanak itt a színpadon. Aztán utána lesz már, nagyon közel esik, október 1-e zenevilágnapja.
1: Hát bizony.
0: Azután indulnak a közös tanszaki hangversenyek, a pedagógiai napok, az őszi pedagógiai napok, ez a bizonyos bázis intézményi őszi pedagógiai napok, ahol nagyon értékes előadással fog majd a pedagógusok elé állni, és hát természetesen hát várunk bárkit ezekre az eseményekre. Az egyik kolléganőnk Lázár Ágnes, aki tulajdonképpen a hangképzésről fog majd tartani előadást, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen egy tanárnak a hangjával nagyon kell tudnia gazdálkodni.
1: Nem csak az énekesnek.
0: Igen, nem csak az énekesnek, így van, hiszen zenetanárként is végigbeszéljük az egész napunk, az egész délutánunkat, és hát bizony ez nagyon fontos dolog, hogy esélyre ne lekedjünk le.
1: Hát bizony, mert akkor másnap már bajok vannak. Igen. Az egyik nagy szenzáció volt mostanában ugye a szalonzenekar megalakulása, és nagyon sikeres koncerten is vagytok túl. Működik tovább a csapat?
0: Hát reméljük, hogy működni fognak. Most már majd beszélünk róla, eddig most a tanévnek a programjai kerültek sorra, és azokat próbáltuk így kirészletezni a tantestülettel, és majd ezután jönnek a megbeszélések tényleg, hogy milyen külső hangversennyel tudunk még itt kedveskedni még a hallgatóknak, a nézők számára.
1: Bizony, hát ezek tényleg nagyon fontosak, mert így egy picit szorosabb a kapcsolat a várossal, a városlakókkal, ugye? Ezek
0: így
1: által.
0: Így van, hát nekünk nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy az összes tanárunknak fontos, hogy benne legyünk a városnak a kulturális életébe is, tehát nem csak idézőjelbe tanítjuk a zenét, hanem művészként is példát mutatunk a gyerekeknek, és művészként is fellépjenek a tanáraink a városba.
1: Igen. Ha az egész tanévet tekintjük, akkor lesznek-e még nagy kihívások a későbbiekben, a további hónapokban?
0: November vége felé már következik az adventváró hangverseny, akkor az adventi hangversenyek. Mindig egy hosszabb felkészülési folyamatot igényel. Aztán pedig jönnek szépen sorba támpontként a Magyar Kultúra Napja, tavaszi bázisintézményi programok sorba, a Bach mindenkinek, tehát lesznek programok bőségesen, úgy gondoljuk.
1: Igen, és közben a munkának is, a napi munkának is
0: így van.
1: Melyik most a legnépszerűbb tanszak, hogyha ki lehet emelni?
0: Hát a zongora az mindig vezet, aztán megmondom őszintén, hogy az ütő most már nagyon
1: erősödik.
0: Igen, uh-huh. Igen, nagyon erősödik. Gitár természetesen, a gitár az mindig ott van. A vonós hangszerek közül főleg a hegedű, ami vezet, aztán hát természetesen ott vannak a többi tanszakok. Én mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy bármilyen hangszert választanak a növendékek, a profi megszólaltatása, a hangszer profi megszólaltatása mindig, minden hangszeren gyönyörű, ez az igazság.
1: Igen, igen, és ezt az élményt tudjátok adni, igen. Már órán is egyébként, igen. És hát igen. Főleg amikor a csemeték is kiállhatnak és megmutathatják egy-egy hangversenyen, hogy mit tudnak, hát én magam is tanultam zenét gyerekkoromban, nem ilyen szép nagy zeneiskolában, csak úgy jártam egy tanárnénihez zongorázni, és hát mindig nagyon izgultunk a vizsgák előtt, és rettentően jól éreztük magunkat. Minden zongorista után le kellett törölgetni a billentyűzetet, mert bizony izzadt a keze egyikünknek, másikunknak. Ez mindig így van, de hát ez a szép benne valahol.
0: Így ugye? Van, így van, gyakorlatilag egyfajta közösségi élményt is jelent, de hát én úgy gondolom, hogy ezeknek a fellépéseknek és megvan a maga ösztönző ereje, a maga szépsége, mert utána tényleg úgy van, hogy örömmel emlékszik vissza mindig, minden ember a zeneiskolai évekre, a zeneiskolában eltöltött esztendőkre, és arról nem is beszélve, hogyha felnőttként is örömmel nyúl a hangszeréhez, akkor én azt hiszem, hogy a zeneiskola már mindent megadott neki, igen. Ahhoz, hogy boldog felnőtté váljon.
1: Ez egy szép végszó is lehet akár, és tényleg csak annyit teszek hozzá, hogy én is 6 évig tanultam zenélni, és nagyon nem bánom azt a 6 évet, ha nem is lettem muzsikus, mint ahogy az innen kikerülő diákok tekintélyes része nem lesz profi muzsikus valószínűleg, de a zenével való kapcsolata a lelkét úgy megváltoztatja, hogy az egész élethez máshogy áll hozzá, és ezt nektek köszönheti, és ezért is azt hiszem nem véletlen ez a mostani elismerés, ez a bázis intézményi cím elnyerése ismét, és a következő 3 évre szólóan is jó munkát kívánok.
0: Köszönjük szépen! De
1: akár már holnapra is, vagy a mai napra is, hiszen innen mész vissza az iskolába, majd így a stúdióból
0: van,
1: is.
0: Így van, már folytatjuk a munkát az
1: Köszönjük
0: Korába,
1: szépen,
0: igen.
1: Hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, az Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója, P. Szabó Zoltánné volt a vendégem.

0: A beszélgetés után és Máté Péter felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Rövidíteni az ügyészségi és a bírósági eljárásokat a kormány. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartkó Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta, a kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
1: Az időjárásról.
2: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk. Szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk mindjárt dalokkal, reklámok után persze. Aztán jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Este 6-ig lehetünk együtt a mikrofonnál, Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Jó reggelt, Ceglédnek vége, a plusz-minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ezt a közös ismerős játszom azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
9: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta. A kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
2: Az időjárásról.
9: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk. Szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstopp szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz kettőt folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig visszatérek és lapszemlézek egy jó ízűt. Maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városai Kormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház,

Sú trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Ceglédi Rádió!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A blik.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Bombát találtak Galambos Lajos ingatlanján. A zenész kutyasétáltatás közben bukkant rá a Boldogasszony pusztai birtokán található kiszáradt tómederben a nagy valószínűséggel második világháborúból származó robbanó szerkezetre. Minden nap sétálok, futok, sportolok, s így történt ez kedden is, amikor a két kis tacskómmal és a fogadott kutyusommal, Nudlival sétára indultam a birtokon. A vadászbirtok mellett van a Boldogasszonyi tórendszer, egy vízgyűjtő tava, ahol csak a vízimadarak és a szarvasok járnak, no, meg én a szokásos sétámon. Sajnos a vízhiány miatt nagyon kiszáradt, másfél méterrel alacsonyabban áll a víz, mint kéne, ezért a kutyák a mederben is tudnak szaladgálni. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valamit nagyon szaglásznak és ugatnak a tacskók és Nudli, úgyhogy én is lementem megnézni, kezdte tehát a sztorit a Bliknek. A zenész azt gondolta, esetleg valamilyen állatra lettek figyelmesek a kutyái, ám amikor lement a tómederben, nagyon megdöbbent, ugyanis a földből egy bombának tűnő tárgy bukkant elő. Azonnal felismertem, hogy egy robbanó szerkezet, amit a második világháborúban repülőről dobtak le. Persze nem mertem hozzáírni, nem tudtam alaposan szemügyre venni, de biztos, hogy ez egy ilyen szerkezet. Rögtön lefotóztuk, majd értesítettük a rendőrséget, nagyon hamar ki is érkeztek a rendőrök, igen komolyan veszik az ilyen bejelentéseket. Az utóbbi időben a Dunából is több szerkezet került elő, sok ilyen bejelentést kapnak mostanában. Miután kiérkeztek, megnézték a bombát, aztán jelezték, hogy ezt csak a tűzszerészek tudják elvinni, ők nem. Sajnos közben ők kaptak egy másik riasztást, ahol emberi élet volt a tét, így nem időztek nálam sokat. Szalaggal megjelölték az érintett területet, a kapura is felfűzték, jelezve, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik itt, bár azt mondják, valaki azóta lenyúlta, magyarázta Galambos Lajos, tehát a blik.hu oldalnak.
0: Cegléd Rádió FM

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalán zajlott az élet Majka körül az utóbbi hetekben. Az énekes rapper az X-Faktor mentoraként visszatért az új évadba, ahol szó szerint lábadozott, mivel a felvételeket megelőzően térdműtéten esett át. Többek között erről mesélt a lapnak a tehetségkutató műsor sajtótájékoztatóján a Forbes által legértékesebbnek tartott magyar híresség. Pont a műsor felvételének idején műtötték a térdem, mert tudtam, hogy akkor ülni kell, és nem vagyok színpadon, addig ugyanis nincs koncertem, amíg az X-Faktort forgatjuk, így ki tudtam ott bekkelnénia, fel is polcoltam. Árult el Majoros Péter, aki azóta persze már koncert vezet, noha a térde még nem 100%-os. Gyújtornázni nem tudtam a munkák miatt, de most már terhelem, ám önállóan nem működik, kell rá gumi vagy fásli, ami összetartja. 47 éves vagyok, végig sportoltam az elmúlt 30 évet, már szükség volt erre a műtétre. Nem volt komoly probléma, csak egy sima pucolás. A nyár híre volt, hogy Majkát és a zenekarát is veszélyesen megfenyegették, ezért nem tudta megtartani a tervezett erdélyi koncertjét. Rákérdeztünk, írja a portál, hogy fellélegezhetett-e már a nyomasztó incidens után. Erről még nem mondhatok semmit, mert nyomozati szakaszban van az ügy, a rendőrség megtesz mindent, amit kell. Én nyugodtan alszom, a fellépéseimet sem zavarja ez az eset, reagált a történtekre Majka. A Majoros család komoly építkezésbe kezdett egyébként, és azt tervezi, hogy hamarosan átköltözik egy saját építésű új otthonba, ahol a fiúknak jóval nagyobb terük lesz focizni. A költözésünk olyan, mint a Bluff című filmben a kolbász, ami 2 perc múlva kész van, de aztán még 5 perc múlva is 2 perc. Egyelőre ott járunk, hogy még mindig építkezünk, de majd költözünk. Valójában azért választottuk ezt az új házat, mert nagyobb a kertje, és a magunk képére tudjuk formálni, mesélte Majka, aki az új X-faktoros mentortársaival megtalálta, remekül megtalálta a hangot. Igaz, Alex öntörvényű személyisége néha feladta neki a leckét a forgatások során. Majkával is foglalkozott.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gírosz.
4: Pont egy gírosz?
3: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió FM 98.

0: játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Valócleves, A menü túrós csúsza tepertővel, zöldbableves, B menü rántott csirkemell petrezselymes burgonyával. Előfizetve a menüára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
6: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
5: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
6: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Megfelelő volt az idei görögdínje minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdínje minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki.
2: Az időjárásról.
7: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstopp szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt a Cegédia kedvenc dalaival folytatjuk. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan, tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és

0: 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, szeptember 4-e van, a mai napon a rozáliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tódor, Ida, Mózes, Rózsa, Regina, Móricz, Mór, Muriel, Róza és Rozanna nevű ismerőseiket. És a rozália egyébként olasz eredetű név, a Róza továbbképzése ma nagyon ritka név, de a 19. és 20. században, illetve annak elején igen gyakori név volt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Maradjanak velem!
1: Szeglét Rádió!

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 64 éve a Beatles megkezdte munkáját az EMI Abbey Road stúdióban. A fiúktól 6 dalt rögzítettek, köztük a Love Me Do-t és a P.S. I Love You-t. Az előbbi érdekessége, hogy a hangfelvételt vezető George Martin 16-szor ismételtette meg a dalt Lennonékkal. 58 éve a Rolling Stones Street Fighting Man című számát betiltották Chicagóban és több amerikai városban. A hatóságok szerint a dal alkalmas volt arra, hogy utcai zavargásokat keltsen. Ma ünnepli 76. születésnapját Karda Beata énekesnő. 45 éves ma Beyoncé, 35-szörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő és üzletasszony, vokális képességeiről, művészi megújulásairól és élő fellépéseiről ismert, és széles körben a 21. század egyik legjelentősebb kulturális alakjának tartják. A könnyű zene formálásában betöltött szerepe miatt Beyoncé gyakran minden idők egyik legnagyobb előadó művészeként emlegetik. Egyébként a 90-es évek végén vált híresse a Destiny's Child vezető énekeseként, amely minden idők egyik legsikeresebb lány együttese. No hát nem együtt jönnek, hanem a születésnapos egyedül. Beyoncé énekel, aki tehát ma ünnepli 45. születésnapját.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, egy évfordulót, zenei évfordulót meg kell még említenünk. 1976-ban az ABBA együttes Dancing Queen című dala első lett az angol slágerlistán. A dal egyébként 76. augusztus 15-én jelent meg, kislemez formájában, amelyet Benny Andersson, Björn Ulvaeus és Sting Andersson írt. A dal a csapat negyedik stúdióalbumán az Arrival című kapott helyet. A svéd megjelenés után először augusztus 16-án jelent meg a korong az Egyesült Királyságban, majd Európa számos országában, ahol világsláger lett. A dal az Egyesült Államokban is első helyezett volt, mely eddig egyetlen abban kislemeznél sem fordult elő. A dal Ausztráliában, Hollandiában, Belgiumban, Írországban, Mexikóban, Új-Zélandon, Norvégiában, Dél-Afrikában, Spanyolországban, Svédországban, Nyugat-Németországban és Zimbabwe-ben is slágerlistás helyezés volt. Benne volt a top 5-be. Zeneileg a Dancing Queen az akkor divatos amerikai diszkózene Európop változata. Mivel akkoriban a diszkó uralta az amerikai slágerlistákat is, a csapat úgy döntött, hogy követi a trendet és reprodukálja Phil Spector Wall of Sound rendszereit. A dalhangzása stílusa váltakozó, kórus vokárnyon emelkedik, mélyről indul, mely a dallam kifinomultságát és klasszikus összetettségét jellemzi, de hát ismerjük a muzsikát. Andersson billentyűs vonalai és a hangszeres hangok mellett Enifrid Lyngstad és Agneta Felszkog énekel növeli a dal színvonalát. A dal lírai mégis diszkó stílusú, mert nagyobb érzelmi tartalma kapott, mint sok más diszkódal, amelyik tehát, mármint a Dancing Queen, 76-ban jelent meg. Természetesen ezt hallgatjuk meg most.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gírosz.
9: Pont egy gírosz?
8: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
10: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
10: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
10: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédrádió FM 92.9.

0: kedves hallgató, már is mutatom, mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány. Demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a kétlépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épület elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőrszakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömegesen mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 000 darab elektromos és 5 000 doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a Fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-ig látogatható.
2: Az időjárásról.
6: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 31 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstopp szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk a közös ismerősökkel. Olyannyira, hogy ebben az hűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem.
0: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata. Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Yeah!

0: Fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelén nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
4: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyekkel lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Ceglédre.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: majd a Houdini a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
7: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Növelni a diplomások arányát a kormány. Tüntetésre készülnek a szociális terület szakszervezetei. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet.
2: Az időjárásról.
10: Szombat reggel északnyugat felül ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstopp szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
11: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetés jó voltából Szatmári Gáboré és vendégé. Szóval mindjárt jön a dialógus, hamarosan kiderül mi a téma. Tartsanak velünk!
1: Cegléd

0: hallgatók, ahogy ígértem, már is jön egy beszélgetés itt a Cegléd Rádióban. Azonnal kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd
2: Rádió. Hallgatóink, a következő percekben tehát látogassunk el képletesen legalábbis a Ceglédi Városi Könyvtárba. Azért is képletesen, mert hogy maga az intézményvezető Kapdebóladik Lívia érkezett meg stúdiónkba a szeptemberi program ajánlattal. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk. Szervusz.
3: Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat.
2: A szeptember azért nálatok is egy váltás, nem csak az iskolákban, ugye?
3: Igen, igen. Egy nagy váltás azért, mert a nyár folyamán nem tartunk programokat, rendezvényeket. Persze. A központi könyvtárunkban. Az inkább a gyerek könyvtárunknak a terepe, hiszen zajlanak a táborok a kicsiknek, igen, illetve a nagyobbaknak az ifjúsági területen, és különböző mesevár foglalkozások, tehát ott azért van élet nyáron is, de a központi könyvtárunk az egy kicsit parkolópályára kerül, ott inkább akkor más munkálatok zajlanak, de most szeptembertől teljes gőzzel beindul nálunk is ott az élet.
2: Igen, hát itt láttam már a programtervezeteteket, nem lesz unalmas ez a szeptember. Én azt hiszem, milyen rendezvényeket emelhetünk ki, mikre hívjuk föl a figyelmet különösen?
3: Egyrészt indulnak a szokásos klubjaink, azt azért hadd mondjam el nagyon gyorsan,
2: fontos,
3: mert
2: bizony,
3: fontos, igen. Szeptember 8-án már is a könyvklubbal várjuk az odaérkezőket, méghozzá egy nagyon különleges témával, Viski Andrásnak a Kitelepítés című könyve lesz most a hónap témája. Ez egy nagyon nehéz, nagyon sűrű könyv, már a címe is jelzi, egyébként, igen, ez egy romániai értelmiségi családnak a számüzetése tulajdonképpen a Duna-Delta környékére, és nagyon-nagyon sok filozófikus kérdést vett föl, de ezek nem csak elméleti és filozófiai kérdések, hanem valójában nagyon is fontosak egy ember életében,
2: bizony,
3: hogy lehet-e
2: bizony
3: megalkudni, lehet-e tulajdonképpen feladni, amihez ragaszkodunk azért, hogy esetleg a családunkat védjük. Szóval ezek,
2: persze,
3: nagyon komoly,
2: igen,
3: kérdések,
2: igen,
3: ezek fognak elhangozni a szeptember 8-ai könyvklubunk alkalmával, illetőleg folytatja Berényi Henriett kolléganőm a Chat klubot, ez egy angol társalgási klub, ez pedig szeptember 15-én lesz majd, úgyhogy ide is várjuk az érdeklődőket. Ennek van egy pici díjazása, akkor, hogyha beiratkozott az illető, hogyha nem, akkor is lehet jönni, csak egy más díjszabással, de mindenki számára nyitott.
2: Igen, igen, ez is nagyon fontos. Könyvek is ugye jelennek meg időnként, lesz könyvbemutató is.
3: Igen, lesz könyvbemutató méghozzá, ezzel egy kicsit csatlakozzunk a Kossuth napokhoz.
2: Aha.
3: Nagyon sokszor elhangzik, itt nálad is egyébként a rádióban, hogy Cegléd Kossuth városa, és
2: nem egyszer.
3: Igen, és a Kossuth kultusz hagyományáról is sokszor szoktatok itt beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ebbe a készületbe, ami minden évben a Kossuth napokat, a Kossuth toborzót, huszárfesztivált jelenti, nagy nyugodtan belefér Kossuthról olyan információ is, ami talán eddig ismeretlen volt a nagy közönség számára, és ezt próbáljuk most egy kicsit megmutatni. Elbe István lesz a vendégünk, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Kossuth hagyaték, a Kossuth könyvtár gyűjteménynek a rendszerezésével foglalkozik, és ő írt egy nagyon szép könyvet Hódoló tisztelettel címmel, ami tulajdonképpen ezt a gyűjtemény dolgozza fel, ez nem más, mint Kossuth Lajosnak az emigrációban létrejött kis magánkönyvtára.
2: Aha.
3: Nagyon sok kötetet kapott a magyarországi tisztelőitől,
2: persze,
3: ezeknek a nagy része dedikált példány, tehát rendkívül különleges, és Kossuth a halálakor úgy rendelkezett, hogy ezt a magánkönyvtárat, ezt a nemzeti könyvtárnak ajánlja fel. Úgyhogy mai napig is ott található ez a gyűjtemény, rendkívül sok páratlan ritkasággal, értékes kötettel, ennek az értéke részben eszmei, de azt gondolom, hogy talán még mindig ismeretlen a sokak számára, úgyhogy itt
2: számára,
3: az alkalom,
2: igen,
3: itt a lehetőség, hogy egy kicsit bepillantsunk Kossuth egykori könyvtárába szeptember 16-án, tehát közvetlenül a Kossuth napok indulása előtt,
2: igen,
3: kerül erre sor, és Reznák Erzsébet történész, egykori múzeumigazgató fog beszélgetni Elbe Istvánnal erről a kötetről, így van, ki más, és szerintem nagyon-nagyon jónak, izgalmasnak, tartalmasnak, érdekesnek ígérkezik.
2: Fú, nagyon jó. van-e még olyan rendezvény, mert van itt egy jó kis kalandjáték is, amiről szeretnék beszélni mindenképpen.
3: Igen, játékos kedvű kollégáim most már sokadik éve készítenek az őszi időszakban játékokat. Szilai Anikó, a helyismereti könyvtárosunk, és hozzá csatlakozott Hunyadi Szabina kolléganőm. Tényleg nagyon izgalmas, érdekes játékokat állítanak össze. A mostani is nagyon különleges, a Pecsét titka címmel. Ez tulajdonképpen három dologra fókuszál. Egyrészt a játék, az nagyon fontos. Nyilván. Másrészt a helyismeret, tehát igazándiból azt szeretnénk, hogyha egy picit még jobban ilyen játék keretein belül megismernék az itt lakók a saját városuknak a múltját, történetét, történelmét. Úgyhogy ennek a kétfordulós játéknak igazándiból ez az egyik sarköve. És hát nem utolsó sorban azért a könyvtárat is szeretnénk megmutatni azok számára, akik nem mindennapi látogatóink ott. Úgyhogy a második forduló, mivel az első az szabadon teljesíthető a városban, a második forduló pedig már a könyvtárban kerül megrendezésre, méghozzá az Országos Könyvtári Napok alkalmából.
2: Na, ez
3: az október első hetében lesz, és hát egy napot szántunk rá, de most éppen beszéltem a minap a kollégákkal, hogy az a nap már megtelt, tehát annyi csapat jelentkezett be, hogy már nem tudunk arra a napra fogadni, de nem szeretnénk kedvét szegni azoknak, akik még nem tudtak jelentkezni, még gondolkoznak rajta, úgyhogy a másnapra is megnyitottuk a lehetőséget. Van, aki már oda is jelentkezett, de ott még vannak szabad helyek. Tehát ez a könyves vasárnapunk lesz tulajdonképpen októberben, úgyhogy még várjuk, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az utolsó csapatok bejelentkezését, mert elindult már ott is a regisztráció, és hát egy nap azért véges, úgyhogy lassan az is lehet, hogy betelik, de még oda lehet jelentkezni.
2: Igen, úgy, olvastam a felhívást, és ebben azt olvasom, hogy a király pecsétjét valaki ellopta, így azok nem érvényesek, az oklevelek, köztük Cegléd várossá nyilvánítása sem. Ugye ez azért persze nem igaz így
3: persze,
2: ebben a formában.
3: Természetesen ez egy játék, így van, ez csak egy kerettörténet, amit nagyon jól kitaláltak szerintem a kollégák, és még egyszer mondom, itt azért nagyon fontos, hogy a játék mellett, vagy a játékossággal jelenjen meg a helyismeret, a helytörténet.
2: Ez nagyon fontos, ami egyébként egész évben megjelenik azért különféle rendezvények formájában is, meg egyáltalán tényleg a kínálatotokban is. Ha valaki a helytörténet iránt érdeklődik, azért jó

0: az 1800-as évekbeli, 1900-as évek elejé folyóirat, bekötött folyóiratokat, amik természetesen azért ott vannak nálunk, de nem mindegyik szolgáltatható, akkor digitalizált formában is hozzáférhető. Tökéletes. És kereshető, tehát az egyes kereső szavakra nagyon szépen lehet találati listát kapni.
1: Még gyorsabban is megy a munka, mint hogyha
0: abszolút, és nagyon igen. Szívesen segítenek ebben a kollégáim, hogy hogyan kell benne keresni ebben az adatbázisban, hogyan lelhetők föl a Cegléddel kapcsolatos régi adatok, úgyhogy nagy szeretettel invitálunk mindenkit, aki bármilyen oknál fogva érdeklődik múltbéli események iránt.
1: Igen, most főként ugye szeptemberről beszéltünk, mennyire látsz már előre következő hónapokat
0: tekintve? Hát látunk, abszolút látunk, de ha szabad még maradni egy picit a szeptembernél, bocsánat, akkor nagyon fontos a könyvtárunk életében a zöld nap. Most már több mint 5 éve folyamatosan tartunk zöld napot, egy kicsit a zöld könyvtári törekvések igen. felé hajolva.
1: De nem csak zöld borítós könyvek lesznek.
0: Egyáltalán nem, és bár mi is néha játékosan zöldbe öltözünk, de ez nem arról szól, az hogy könyvtárosok bezöldülnek, hanem igazándiból ugye ez a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a klímavédelem, és uh-huh. minden ilyennel kapcsolatos dolgot jelent. Minden évben választunk egy témát, legyen az az élelmiszerpazarlás, vagy igen. ezzel kapcsolatos dolog. Az idén most a fenntartható divat lesz fókuszban. Guzon Esztert várjuk, aki egy stylist szaktanácsadó ebben a témában, ő kifejezetten a fenntartható divattal foglalkozik.
1: Ez egy érdekes megközelítés.
0: Szerintem nagyon, igen, így igen. van, hogy mit is jelent ez. Ugye nagyon sokszor halljuk ezeket a szavakat, hogy fenntarthatóság, de hogy mi van igazán mögötte, aha. mit jelent ez, hogy például hogy lehet így a gardróbunkat összeválogatni, hogy az fenntartható legyen. Na, aha. erről fog nekünk beszélni Guzon Eszter szeptember 10-én, és 11-én pedig kora délutántól egészen este 7 óráig meghosszabbított nyitvatartással várunk mindenkit a könyvtárba, illetve ha jó idő lesz, akkor a könyvtár elé.
1: De jó lenne.
0: Különböző igen. magcserékkel és ruhaforgókkal, ami nagyon népszerű, az egyik legnépszerűbb igen. a ruhacsereberénk, a ruhaforgónk. Ezt nagyon szeretik. Már most nagyon sok ruhát kaptunk, és ott gyűjtögetjük a könyvtárban, úgyhogy óriási lesz a kínálat, lehet hozzánk jönni, válogatni, beadni, azért is csereber ugye ez a egyet visz, egyet hoz alapon, de hogyha véletlenül nem hoz, akkor is vihet, szóval, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik, népszerű, és ami nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig hirdetünk beiratkozási akciót azok számára, akik még nem rendelkeznek tagsággal nálunk a könyvtárban, hogy megnézzék, kipróbálják a lehetőségeket, a szolgáltatásokat, az év végéig biztosítunk számukra ingyenes tagságot, úgyhogy érdemes hozzánk nagyon már jó. csak ezért is ellátogatni aznap, ez szeptember 11-én lesz, tehát is gyerekprogramokkal is várjuk aznap az odaérkezőket. És hát természetesen mindig van valami kiállításunk is.
1: Most
0: nem véletlen a téma. Tegnap, ma holnap a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából fennállását ünnepeljük, ugye ilyen régmúltra tekint vissza. És arra hívta, bátorította a településeket, hogy minél sokrétűbben próbálják meg népszerűsíteni a Magyar Tudományos Akadémiát, ezért létrejött egy úgynevezett tudománybarát település mozgalom is, a Tuba, aminek Cegléd városa is a tagja, tehát ennek a mozgalomnak a tagja.
1: Nagyon
0: és
1: helyes.
0: Mi tulajdonképpen ehhez is csatlakoztunk, és ennek jegyében készült el az a kis roll-up kiállítás, ami mindenek előtt a Magyar Tudományos Akadémia és a könyv tárának a múltját, jelenét mutatja be, és kapcsolódik még hozzá. A régióból választottunk egy olyan területet, Szegedet, ahol nagyon élénk az akadémiai élet, hát van bizony. Akadémiai bizottság, kutatóközpont, és igen. ezt is bemutatja az a roll-up kiállításunk, ami egészen szeptember végéig megtekinthető a központi könyvtárunkban.
1: Hát nem lesz unatkozás akkor.
0: Igen, és még nem is mondtam el minden, de biztos az idő szűkre
1: szabott. Érdemes bemenni és érdeklődni személyesen is, de egyébként több forrásból is, nyilván akár interneten, akár egy újságból is, egy hirdető újságból is ezek a programok kiolvashatók, és érdemes ezeket tényleg megnézni, elmenni, és gyakorlatilag, ahogy elnéztem, minden korosztályt érint.
0: Igen, abszolút, ugye? Abszolút. Például indul Juhász Istvánnak a művészettörténeti sorozata szeptember 24-én, amit nagyon szeretnek például a középkorú és idősebb korosztálybeliek, bár egyre több a fiatal is, és most a szecesszióról fog tartani egy nagyon szép vetített képes előadást, de nagyon sokszor jönnek hozzánk fiatalok,

0: olvasók is, bár az ő területük leginkább az ifjúsági könyvtár a Gubodi utcában.
1: Igen.
0: Egyébként csak így gyorsan megemlítem így az időnk végével, hogy az ifjúsági könyvtárosunk Kuli János idén ősztől megújította a program kínálatát, úgyhogy rengeteg új, izgalmas klubbal várja az odalátogató fiatalokat.
1: Nagyon jó. És akkor látogassanak oda a fiatalok, és a nagy könyvtárba, hát oda is mehetnek a fiatalok gyakorlatilag.
0: Természetesen, és egyre többször jönnek, igen, aminek igen. Nagyon-nagyon örülünk, illetőleg berendeztünk egy kis gyerek kuckót, sarkot is, hogy az anyukák, akik babakocsikkal és több gyerkőccel érkeznek hozzánk, ők is kényelmesen tudjanak addig válogatni, amíg a gyerkőc akkor színezget, festeget, nézeget, különböző nekivaló könyveket, úgyhogy erre is van lehetőség, netán torodjon el senki, hogyha gyerkőcökkel van, hogy benézzen hozzánk a központi könyvtárban.
1: Nagyon jó. Szóval pözsög az élet a könyvtárban. Erről szólt ez a beszélgetés. Kapdeboladik Líviának köszönöm szépen a fontos információkat, és akkor sok erőt, jó munkát kívánok nektek szeptemberre is.
0: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel várunk mindenkit a könyvtárunkba.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Szoszi van, gyerekek, itt buli van!
4: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt! Táncoljatok még jobban!
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
7: Maradj

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: marad. Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Növelné a diplomások arányát a kormány. Országos féradást tartanak holnap. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze.
7: Az időjárásról.
8: Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamionstop szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára megint vissza a lapszemlével, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell

0: Sziasztok! Szeptember 4-e van a mai napon, a rozáliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tódor, Ida, Mózes, Rózsa, Regina, Móricz, Mór, Muriel, Róza és Rozanna nevű ismerőseiket. És a rozália egyébként olasz eredetű név, a Róza továbbképzése ma nagyon ritka név, de a 19. és 20. században, illetve annak elején igen gyakori név volt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 64 éve a Beatles megkezdte munkáját az EMI Abbey Road stúdióban. A fiúktól 6 dalt rögzítettek, köztük a Love Me Do-t és a P.S. I Love You-t. Az előbbi érdekessége, hogy a hangfelvételt vezető George Martin 16-szor ismételtette meg a dalt Lennonékkal. 58 éve a Rolling Stones Street Fighting Man című számát betiltották Chicagóban és több amerikai városban. A hatóságok szerint a dal alkalmas volt arra, hogy utcai zavargásokat keltse. Ma ünnepli 76. születésnapját Karda Beáta énekesnő. 45 éves ma Beyoncé, 35-szörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő és üzletasszony. Vokális képességeiről, művészi megújulásairól és élő fellépéseiről ismert, és széles körben a 21. század egyik legjelentősebb kulturális alakjának tartják. A könnyű zene formálásában betöltött szerepe miatt Beyoncé gyakran minden idők egyik legnagyobb előadó művészeként emlegetik. Egyébként a 90-es évek végén vált híressé a Destiny's Child vezető énekeseként, amely minden idők egyik legsikeresebb lányegyüttese. No hát nem együtt jönnek, hanem a születésnapos egyedül. Beyoncé énekel, aki tehát ma ünnepli 45. születésnapját.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: hallgatók, egy évfordulót, zenei évfordulót meg kell még említenünk. 1976-ban az ABBA együttes Dancing Queen című dala első lett az angol slágerlistán. A dal egyébként 76. augusztus 15-én jelent meg, kislemez formájában, amelyet Benny Andersson, Björn Ulvaeus és Stig Andersson írt. A dal a csapat negyedik stúdióalbumán, az Arrival című kapott helyet. A svéd megjelenés után először augusztus 16-án jelent meg a korong az Egyesült Királyságban, majd Európa számos országában, ahol világsláger lett. A dal az Egyesült Államokban is első helyezett volt, mely eddig egyetlen abba kislemeznél sem fordult elő. A dal Ausztráliában, Hollandiában, Belgiumban, Írországban, Mexikóban, Új-Zélandon, Norvégiában, Dél-Afrikában, Spanyolországban, Svédországban, Nyugat-Németországban és Zimbabwe-ben is slágerlistás helyezés volt. Benne volt a top 5-be. Zeneileg a Dancing Queen az akkor divatos amerikai diszkózene Európop változata. Mivel akkoriban a diszkó uralta az amerikai slágerlistákat is, a csapat úgy döntött, hogy követi a trendet és reprodukálja Phil Spector Wall of Sound rendszereit. A dal hangzása stílusa váltakozó, kórus vokálnyúl emelkedik, mélyről indul, mely a dallam kifinomultságát és klasszikus összetettségét jellemzi, tehát ismerjük a muzsikát. Andersson billentyűs vonalai és a hangszeres hangok mellett Annie-Fried Lyngstad és Agneta Feldskog énekel növeli a dal színvonalát. A dal lírai mégis diszkó stílusú, mert nagyobb érzelmi tartalma kapott, mint sok más diszkódal, amelyik tehát, mármint a Dancing Queen, 76-ban jelent meg. Természetesen ezt hallgatjuk meg most.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak!

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Után azonnal Jax Jones érkezik hozzánk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyírosz.
6: Pont egy gyírosz?
5: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
7: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Növelné a diplomások arányát a kormány. Tovább emelkedett a ciprusi kombaleset áldozatainak száma. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggeliben és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 ember továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, a komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
2: Az időjárásról.
8: Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a hétvégi kamionstopp szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradj

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.

kedves hallgató, keresünk egy cicát, Leo nevű ivartalan lánymacskáról van szó, nagy testű barna círus, hosszú szőrű Maine Coon, a Csákány utca környékén tűnt el, nagyon félős, idegen számára a kinti világ, pénzjutalom jár a becsületes megtalálónak, aki vagy hívhat minket a 0653 92-t 92-t összámon, vagy hívhatja a tulajdonost a 0630 91 40 171-es telefonszámon, tehát még egyszer keresünk egy Leo nevű ivartalan lánycicát, nagy testű barna címos hosszú szőrű Maine Coon a Csákány utca környékén tűnt el, a becsületes megtaláló jutalomban részesült.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, most szombaton indul az NB1-es asztali tenisz bajnokság. Az első fordulóban a ceglédi csapat rögtön egy rangadót játszik az Eger ellen, azaz a tavalyi bajnokság második és harmadik helyezettje csap össze. A mérkőzés 11 órakor kezdődik, a helyszín a CVS csarnok, a Damjanics utca 3 szám alatt. Jöjjenek, szurkoljanak a ceglédi csapatnak, a belépés ingyenes. Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható, hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezik

Kezdenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A blik.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Bombát találtak Galambos Lajos ingatlanján. A zenész kutyasétáltatás közben bukkant rá a Boldogasszony pusztai birtokán található kiszáradt tómederben a nagy valószínűséggel második világháborúból származó robbanó szerkezetre. Minden nap sétálok, futok, sportolok, s így történt ez kedden is, amikor a két kis tacskómmal és a fogadott kutyusommal, Nudlival sétára indultam a birtokon. A vadászbirtok mellett van a Boldogasszonyi tórendszer, egy vízgyűjtő tava, ahol csak a vízimadarak és a szarvasok járnak, no, meg én a szokásos sétámon. Sajnos a vízhiány miatt nagyon kiszáradt, másfél méterrel alacsonyabban áll a víz, mint kéne, ezért a kutyák a mederben is tudnak szaladgálni. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valamit nagyon szaglásznak és ugatnak a tacskók és Nudli, úgyhogy én is lementem megnézni. Kezdte tehát a sztorit a Bliknek. A zenész azt gondolta, esetleg valamilyen állatra lettek figyelmesek a kutyái, ám amikor lement a tómederben, nagyon megdöbbent, ugyanis a földből egy bombának tűnő tárgy bukkant elő. Azonnal felismertem, hogy egy robbanó szerkezet, amit a második világháborúban repülőről dobtak le. Persze nem mertem hozzáírni, nem tudtam alaposan szemügyre venni, de biztos, hogy ez egy ilyen szerkezet. Rögtön lefotóztuk, majd értesítettük a rendőrséget, nagyon hamar ki is érkeztek a rendőrök, igen komolyan veszik az ilyen bejelentéseket. Az utóbbi időben a Dunából is több szerkezet került elő, sok ilyen bejelentést kapnak mostanában. Miután kiérkeztek, megnézték a bombát, aztán jelezték, hogy ezt csak a tűzszerészek tudják elvinni, ők nem. Sajnos közben ők kaptak egy másik riasztást, ahol emberi élet volt a tét, így nem időztek nálam sokat. Szalaggal megjelölték az érintett területet, a kapura is felfűzték, jelezve, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik itt, bár azt mondják, valaki azóta lenyúlta, magyarázta Galambos Lajos, tehát a blik.hu oldalnak.
0: Következzen egy friss

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalán zajlott az élet Majka körül az utóbbi hetekben. Az énekes rapper az X-Faktor mentoraként visszatért az új évadba, ahol szó szerint lábadozott, mivel a felvételeket megelőzően térdműtéten esett át. Többek között erről mesélt a lapnak a tehetségkutató műsor sajtótájékoztatóján a Forbes által legértékesebbnek tartott magyar híresség. Pont a műsor felvételének idején ütötték a térdem, mert tudtam, hogy akkor ülni kell, és nem vagyok színpadon, addig ugyanis nincs koncertem, amíg az X-Faktort forgatjuk, így ki tudtam ott bekkelnéni, fel is polcoltam. Árult el Majoros Péter, aki azóta persze már koncertezett, noha a térde még nem 100%-os. Gyógytornázni nem tudtam a munkák miatt, de most már terhelem, ám önállóan nem működik, kell rá gumi vagy fásli, ami összetartja. 47 éves vagyok, végig sportoltam az elmúlt 30 évet, már szükség volt erre a műtétre. Nem volt komoly probléma, csak egy sima pucolás. A nyár híre volt, hogy Majkát és a zenekarát is veszélyesen megfenyegették, ezért nem tudta megtartani a tervezett erdélyi koncertjét. Rákérdeztünk, írja a portál, hogy fellélegezhetett-e már a nyomasztó incidens után. Erről még nem mondhatok semmit, mert nyomozati szakaszban van az ügy, a rendőrség megtesz mindent, amit kell. Én nyugodtan alszom, a fellépéseimet sem zavarja ez az eset, reagált a történtekre Majka. A Majoros család komoly építkezésbe kezdett egyébként, és azt tervezi, hogy hamarosan átköltözik egy saját építésű új otthonba, ahol a fiúknak jóval nagyobb terük lesz focizni. A költözésünk olyan, mint a Bluff című filmben a kolbász, ami 2 perc múlva kész van, de aztán még 5 perc múlva is 2 perc. Egyelőre ott járunk, hogy még mindig építkezünk, de majd költözünk. Valójában azért választottuk ezt az új házat, mert nagyobb a kertje, és a magunk képére tudjuk formálni, mesélte Majka, aki az új X-faktoros mentortársaival megtalálta hangot. Igaz, Alex öntörvényi személyisége néha feladta neki a leckét a forgatások során. Majkával is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak!

0: hallgatók a Ceglédi a kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap szombatok kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erősenként viharos szélökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Vasárnap csak kevés fátyol felül lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és örök fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána pedig Vörös Nád érkezik, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióban. Holnap reggel tehát Tali visz, hall.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Magyarországon is felütötte fejét a nyugat-nílusi vírus. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egy sávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
1: Az időjárásról.
5: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos száraz idő várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ceglédrádió. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát a mai kínálatot. Ha péntek van, akkor általában jön Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része. Így lesz ez most is, a 141. részben is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni. Sok érdekes témával, nemzetközi tárgyalásokról szóló beszámolókkal érkezett, úgyhogy érdemes lesz rá odafigyelni. A következő óra témája pedig az elmúlt hét rendőrségi eseményeinek listája lesz. Karasz Csaba lesz ebben segítségünkre. Ő mondja el, hogy a múlt héten mennyi dolguk volt a rendőröknek. Közben előtte, utána pedig természetesen szólnak majd a jobbnál jobb muzsikák. Ezt az órát egyébként a Coldplay felvételével kezdtük, a We Pray című 2024-es dallal. Most még szóljon Dr. Béres és Berkes Olivér közös Évszakok című feldolgozása 2020-ból. Balázs Fecó nagyszerű dalának feldolgozásáról van szó. Na, úgyhogy utána pedig jöhet is az első beszélgetésünk, a Fejlesztés terhe mellett 141. része, itt a Cegléd Rádióban. Remélem, a következő szűk két órát együtt töltjük majd itt a 92.5-ön. Változnak az

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Igen, mozgalmas volt az élete mostanában Szebeni Dávidnak, a Településfejlesztési Szövetség elnökének, aki részt vett több nemzetközi tárgyaláson és itt egy hazai konferencián is, és volt rendőrségi kihallgatáson is. Na, mindez kiderül a következő percekben, hiszen már is indul településfejlesztési sorozatunk következő része, a 141. rész a Fejlesztés terhe mellett című kis szériánkból. Úgyhogy induljon is a beszélgetés.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, bizony-bizony, ez már 141. részünk lesz a településfejlesztési sorozatunkban, a Fejlesztés terhe mellett című sorozatban. A Településfejlesztési Szövetség elnöke Szebeni Dávid most is a vendégem természetesen, aki sok érdekes témával érkezett. Szervusz Dávid, köszöntelek!
2: Szervusz, vendéglátom pedig Szatmári Gábor, köszöntjük a hallgatókat!
1: Hát bizony, 141 találkozás, számítsuk le belőle azt a néhányat, ami sajnos ilyen-olyan dolgok miatt úgy jött össze, hogy akkor Becker Bettivel beszéltél, hát nem sajnos, de így jött ki akkor a lépés, igen, de hát azért már közel 140-szer ülünk itt egymással szemben, és beszélgetünk érdekesebbnél érdekesebb témákról. Hogy kicsit kezdjünk egy kis nemzetközi kitekintéssel. Találkoztál városfejlesztésben, településfejlesztésben jártas szakemberekkel, és akkor itt gondolhatnánk, hogy akkor biztos németekkel, franciákkal, olaszokkal beszélgettél, ehelyett pakisztáni és lett kollégákkal sikerült egy kicsit eszmét cserélned. Mit tanulhatunk mi a pakisztániaktól vagy a lettektől?
2: Van egy nemzetközi szervezet, aminek tagja vagyok, ez a Nemzetközi Városmenedzsment Szövetség, aha, ICMA, ez washingtoni központú az USA-ban.
1: Az itt van Barcelonában nem sokkal, ugye?
2: Igen. Igen, igen. De ez egy globális szervezet egyébként, és most több figyelmet akarnak szentelni az ottani vezetés arra, hogy bevonják az USA-n kívüli tagokat is, és ezért szerveztek különböző ilyen online beszélgetéseket az ICMA vezetés és a szerte a világon lévő tagok között, nyilván felosztva az égtájakat és kontinenseket, illetve időzónákat, hogy ne legyen nagy eltérés.
1: Persze.
2: Egy kicsit arról beszéljünk, megbeszélgessünk is velük, hogy nálunk mi a fontos a világ egyik vagy másik pontján a településeknek. Érdekesség egyébként, hogy maga az ügyvezető igazgató, az ICMA ügyvezető igazgatója, Giulia Novák is ott volt.
1: Igen.
2: Aki egyébként magyar származású, mint ezt igen, elmondta nekem, úgyhogy a férje magyar. Aha. Éltem is az alkalommal, hogy amikor majd esetleg ide jönnek, akkor vendégül látjuk majd őket de szívesen.
1: Jó. Az jó, az jó.
2: Mondja, hogy a legváratlanabb helyeken lehet magyar származásúakkal találkozni.
1: Bárhol lehet egyébként valóban, igen.
2: És hát volt, ahogy mondtad, lett és pakisztáni kolléga. Ja, nagyon érdekes, hogy hol, miben gondolkoznak, mert
1: igen,
2: ez...
1: Na hát ez érdekel, igen.
2: Tud ötletet adni, hogy mondjuk nekünk is milyen irányba lehet majd gondolkozni később, és fordítva.
1: Hiszen... Hát legutoljára Pakisztánra gondolnék, hogy tőlük fogunk tanulni valamit ilyen téren.
2: És ha belegondolsz, pedig nagyon is fontos, hiszen egy vízhiányos régió.
1: Aha.
2: És az, hogy mondjuk ők hogy oldják meg a közművek üzemeltetését, a lakosság ellátását, az például nagyon érdekes. Ami nekem meglepő volt most a beszélgetésben, hogy a kolléga elmesélte, hogy abban a tartományban, ahol ő dolgozik, ott is majdnem az összes településnek, hát olyan körülbelül 390 településnek van városmenedzsere.
1: Aha.
2: Tehát ugye erről talán korábban az beszéltünk az USA-beli tanulmány után során, még sok adással ezelőtt, hogy ott az USA-ban egy olyan rendszer van, hogy vannak választott tisztségviselők, de nem egy jegyző fogja össze mondjuk a hivatalt vagy a tevékenységet, hanem kimondottan a városmenedzser, ugye a city managerek, meg az assistant city managerek. És meglepő volt számomra, hogy Pakisztánban is ezt a modellt látták célra vezetőnek.
1: Érdekes, igen.
2: Hiszen nyilván egy városmenedzser feladata az sokrétűbb, mint mondjuk a jogi terület, mint a közigazgatási szakjogi terület, úgyhogy ez például kimondottan érdekes volt. Illetve Lettországból, képzeld el, mint gondolkoznak most, leginkább ez egyik legfontosabb probléma, meg amit egyébként csinálnak is, a települések felkészítése arra, hogy mondjuk a közművek ideiglenesen szünetelnek, vagy valamiféle katasztrófa történik, vagy háborús cselekmény, tehát például...
1: Hát bizony, ugye, ott van a nyakukon a háború, bizony. Igen.
2: Ugye készletfelhalmozás, védelmi rendszerek fejlesztése, óvóhelyek, menedékhelyeknek az építése, berendezése, tehát ott most ez a fő téma, és hát, ha visszaemlékszel, amikor akár itt például Cegléden a művelődési központban egy 2 éve volt az ilyen országos találkozója ezeknek a városszépítő egyesületeknek. Igen. Ott ugye engem felkért a helyi egyesület, hogy tartsak előadást, és ott felsoroltam 6 dolgot, ami a következő években meghatározza a települések útját, településeket, és az egyik pont ez volt, a védelmi képesség. Úgyhogy erre nyilván a településfejlesztési fontos, szövetség persze. Jól ráérzett, és ezt igyekeztem több helyen is elmondani. Azt úgy látom, hogy országos szinten Magyarországon már 1-2 éve elkezdődött egy komolyabb felkészülés a védelmi igazgatási hivatal koordinálásával, de a települések felkészültségében nagyon nagy elmaradások vannak van Magyarországon. Akár a katasztrófa helyzetekre, akár pedig a még extrémebb, akár
1: ne kerüljön rá sor.
2: Országos áramszünetekre, akár a vízhálózat megrongálódására, nagyobb mértékű megrongálódására, másrészt úgy egyébként a kritikus infrastruktúra védelmére. Úgyhogy a Településfejlesztési Szövetségnek a következő fél évben ez lesz az egyik kiemelt témája. Szeretnénk erről egy országos konferenciát szervezni, ami az első magyarországi települési ellenálló képesség konferencia lenne biztonsági fókusszal.
1: Ez jó hangzik mindenképpen. Na, szaladjunk, mert szalad a műsoridő is.
2: Úgy és szokott.
1: Egy másik konferenciára is szaladtál nemrégiben, a Lupató mellett volt ez a nagyon szép helyen. Ott ugye többek között a turisztikáról is szó esett. Mit tanultál ebben a témakörben ott? Vagy mit tanítottál?
2: Én ott lelkes hallgatóság voltam. Egyébként pont egy rendőrségi kihallgatás után mentem a konferenciára, amit szerencsére, mármint a kihallgatás meg lehetett oldani távolról is.
1: Mit vétettél?
2: Hát azt, hogy feljelentést tettem. Tudod, hogy most itt Cegléden azért a hulladék helyzetre odafigyelünk.
1: Sokat beszéltünk róla az elmúlt részekben, bizony Malomtószél, stb.
2: Igen, és igen, azt igen, találtuk, hogy adott esetben bizonyos nagy cégek is elnézik, hogy illegális hulladéklerakó működjön a területükön.
1: Hoppá!
2: Ez nem jó, mert rontja az embereknek úgy egyébként a szép érzetét, meg a hangulatát is.
1: Egészségügyileg sem mellékes.
2: Így van, és szeretnénk elérni, hogyha valakinek, egy nagy cégnek is például van egy terület, úgy, mint mondjuk neked, hogyha lakosként van egy területed, akkor azt igyekszel rendben tartani.
1: Természetes, igen.
2: De ezek alól a szabályok alól nem kivételek a nagy cégek sem. Szeretnénk elérni, hogyha rendben tartanánk a területüket. Úgyhogy egy ilyen ügyben hallgatott ki a rendőrség, mert ugye feljelentést tettünk a büntető törvénykönyvbe ütköző mennyiségű illegális hulladék miatt.
1: Igen.
2: Úgyhogy szerencsére ezt meg tudtuk csinálni távolról a Lupa Beachről, ami hát azért 20 évvel ezelőtthöz képest hát, sokkal kellemesebb így.
1: Hát jóval, tényleg azért nem kellett szétutazni magad emiatt, most már technika ezt megengedi.
2: Így van, viszont utána rögtön be is tudtam menni a konferenciaterembe, ahol aztán nagyon érdekes panelbeszélgetés volt. Képzeld el, hogy ott volt a legnagyobb charter flottát üzemeltető cég a Balatonról. Nem tudom, a charter flottát tudod mi?
1: Nem tudom pontosan.
2: Na, képzeld el, hogy ez ott úgy működik, meg sok más helyen is a világon, hogy van egy cég, ami bérbe ad hajókat, de nem feltétlenül egyébként az övé az összes hajó, tehát ezeknél a cégeknél. A Balatonon ez úgy működik, hogy akinek van hajója, az
1: beszállhat ebbe.
2: Beszállhat, úgymond bérbe adhatja egy charter flottának, és akkor ők kezelik, kihajóznak vele, és van egy kis bevétele a tulajdonosnak,
1: addig is, amíg jó, persze.
2: Ő nem használja. És az egyik legnagyobb cég volt itt, de ott volt a legnagyobb cég, ami a Dunán hajózást, tehát az ilyen turista hajózást bonyolítja.
1: Igen, miért jó ez nekünk ceglédieknek?
2: Na, hát hogy miért jó ez nekünk, ahogy annak idején rádiós gyakornok korodban tanít.
1: Igen, mondjuk a 4-es horgásztavat azért nem nagyon tudom elképzelni ilyen célra.
2: Így van, tehát ugye azon kívül, hogy érdekességet hallottunk a Dunáról, meg a Balatonról, képzeld, hogy hidroplánozást terveznek majd bevezetni újra.
1: Na, az jó. Jó, az jó.
2: Ez egyébként volt még a Horthy korszak idején.
1: Hoppá,
2: tehát ez nem előzmény nélküli, de hogy én például mi az, amit nagyon megjegyeztem, akár Cegléd is, hogy a turizmus az mindig élményláncokról, csomagokról szól. Uh-huh. Ott például úgy működik, hogy például a balatoni cég az egyrészt úgy kezdte, hogy vízi jogosítványokat, hát nem bocsájt ki, hanem a tanfolyamokat tartja az embereknek. Később jött az igény, hogy szeretnének tőlük hajót bérelni, így akkor már van jogosítvány, tanfolyam, van hajóbérlés. De emellett ők megszerveznek egy útvonalat, ahol ebédelnek, vacsoráznak,
1: ez is mind leszervezve szépen, igen.
2: Így van, egyességük van az éttermekkel, tehát összefogva a szereplőkkel, és aztán mondjuk lehet borkóstoló, stb. Tehát a lényeg, amit Cegléden is szerintem tanulság, az
1: összefogás.
2: Hogy a különböző szereplők összefognak, és együtt egy ilyen láncban kínálnak élményt a turistáknak.
1: Mennyivel hatékonyabb így, bizony.
2: Így van, és egy tanulság a végére, ahogy a cégvezető mondta, a jó turisztikai szezont az télen kell megalapozni.
1: Aha, igen, igen. Sőt, még esetleg télen is lehet folytatni, mert ugye a Balatonnál is például most már évek óta azért mondják, hogy 4 évszakosak szeretnének lenni, és télen is várják oda is a vendégeket, nem csak amikor meg lehet mártózni a hűs habokban, hanem télen is, és ez ugyanez igaz Ceglédre is. Tehát Cegléden is van mit megmutatni télen is, hogyha jobban belegondolunk. De minden esetre nyilván a főszezon az a nyár lesz, és erre föl kell készülni. Volt még egy érdekes téma ezen a Lupató melletti konferencián, a női vezetőkről, mint olyanokról is szót ejtettetek, ez egy teljesen más téma, csak néhány mondatban még ez talán belefér a műsoridőnkbe.
2: Igen, igen, a vállalati életben szinte már egy élő legenda vezet,

0: nagy részt nem kisgyerekeik vannak, hanem már felnőttek. És érdekes, hogy nincsen olyan nagy titkos recept. Most nyilván a vállalatvezetés az más, tehát ott van sok
1: megint
0: minden
1: más, persze,
0: jó trükk, amit mondtak, de most inkább az emberi oldalát mondom, hogy volt ott, aki már több mint 30 éve házas. Volt ott, aki már elvált, és jól érzi magát egyedül. Tehát ez különbözik, és nem kell...
1: Nem vagyunk egyformák, nők sem.
0: Igen, és nem kell megítélni, mert ez ugyanúgy van férfiaknál is. Tehát ugye a női vezetőknél mindig az van, hogy állandóan ezt kérdezik, hogy hú, akkor a család, magánélet, stb. Összehangolás. Ezt egyébként ugyanúgy lehet férfiaktól is kérdezni.
1: Pontosan.
0: Egyébként, és férfiak, női vezetők között is van ilyen és olyan is. Van, aki a záró előadás olyan volt, hogy már 36 éve házasok a feleségével, tényleg boldogok, stb. Nyilván sok alkalmazkodással, de végigmegy. És voltak ott olyan férfivezetők is, akik mondjuk elváltak, és náluk vannak a gyerekek. Tehát van ilyen, és tehát sok minden. Nem feltétlenül ezen múlik, hogy nő vagy férfi.
1: Vannak
0: valaki.
1: Jó vezetők, meg nem jó vezetők, így van.
0: Igen, ami talán egységes volt, azt mondhatom szerintem, hogy mindenki, aki ott volt, az jó vezető.
1: Igen.
0: Úgyhogy a magánélet az, a magánélet pedig nyilván különböző. Vélhetően ezek az emberek, akik ott voltak, magánéletükben is önazonosak, és elégedettek maguk, és mondjuk a családjuk is elégedett velük. Nincs egy olyan, hogy na, neked akkor így vagy úgy kell működni.
1: Persze, nincs egy ilyen tuti recept.
0: A családban, hanem lehet ez több fajta is.
1: De jó. Hát nagyon sokat tanultál most az utóbbi időszakban, tényleg, és volt is miről mesélned itt a 141. részünkben, aminek hát lassacskán a végére értünk, de lesz mit mesélni a 142-ben is, már ezt pedzegetted nekem itt előzetesen, úgyhogy nem félek tőle, hogy téma nélkül maradunk. A mostani témák nagyon izgalmasak, érdekesek voltak, Pakisztántól Ceglédig eljutottunk, és azért ez egy szép utazás volt így földrajzilag is, meg amúgy is. Szebbeni Dávidnak, a Településfejlesztési Szövetség elnökének köszönöm szépen. Ez volt tehát Fejlesztés terre mellett című sorozatunk 141. része. Dávid, várlak legközelebb is.
0: Köszönöm szépen, és várjuk a hallgatókat is.
1: Bizony.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Rövidesen vége az első órának itt a péntek esti beszélgetős műsornak, de még egy dal, egy magyar dalocska idefér. A Halott Pénz és Jude Law közös felvételét választottuk 2022-ből, a Mielőtt megismertelek című dalt. Ezzel búcsúzunk tehát ettől az órától, de jön a következő, amelyben tehát az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeit foglalja majd össze Karasz Csaba. Töltsük együtt a következő 60 percet is.
2: Azok

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy köze lenne a lipcsei drónincidenshez. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Shakira és Burna Boy a Die Die című friss 2026-os felvétellel. Ezzel indult a péntek esti beszélgetős műsor második órája. Most még meghallgatjuk a Well Hello-tól és Andrótól a Crush, azaz Nem számítottam rád című dalt. Ez még 2022-ben keletkezett. Na hát miután ezt a dalt meghallgattuk, jöhet majd a heti rendőrségi összefoglaló. Mi dolguk volt a múlt héten a rendőröknek? Erről szól majd Karasz Csaba, de előbb hallgassuk meg a dalt, és csak utána indul majd az interjú.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Well Hello és Andro közös felvétele után pedig akkor jöjjön a heti rendőrségi összefoglaló. Az elmúlt héten vajon mennyit kellett dolgozni a rendőröknek? Hát akadt azért bőségesen tennivalójuk. Mindezekről Karasz Csaba számol be a következő percekben, a már is induló beszélgetésben.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, mennyi dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk erről beszámolni, aki ott van a Ceglédi Rendőrkapitányságon a telefonvonal túlsó végén. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából ezen a héten is.
3: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Szokás szerint kezdjük a bűnügyi krónikával. Bűnügyileg mennyire volt fertőzött az elmúlt hét szempontotokból?
3: Most az elmúlt héten megugrott egy kicsit a keletkezések száma, tehát főleg az interneten tettek nagyon sokan feljelentést, főleg ilyen kisebb súlyú vagyoni bűncselekmények miatt, például lopások, vagy akár sikkasztások. Tehát látszik, hogy valamiért az állampolgárok most a szeptemberben úgy indítják, hogy hú, akkor most feljelentek mindenkit. Ebben nagy részében azért kellett is nyúlást eredelni, viszont volt olyan, ahol egyértelműen azért lehet azt tettem aztán, hogy nincsenek maga feltétele annak, hogy mindig jelet indítsunk, hogy ezt így kivizsgáltuk. Ugyanakkor azt azért kiemelném, hogy visszatérő probléma volt például a vasútállomás és környéke, hiszen itt a kollégáim rendszeresen járőztek. Egyrészt voltak kéregetők, akár kéregető gyerek is.
1: Sajnos,
3: és voltak felnőttkorú elkövetők is. Most egy 29 éves felnőttkorú elkövetőt sikerült a héten elfognunk, aki először márciusban követett el a jelen eljárásunkban lopásokat, majd utána folyamatosan követett el lopást. Volt, hogy megtévesztett egy ceglédi lakost, hogy robogót akart tőle vásárolni, hogy a 2000 forint értékű robogót kipróbálás címen elvitte, és nem vitte vissza, hanem eladta gyorsan 60 ezer forintért.
1: Ügyes!
3: Akkor ugyanígy gépkocsikat tört fel a vasútállomás és környékén, valamint megkísérelt, illetve el is vitt két személygépkocsit. Itt nem gépjármű lopással van meggyanúsítva, hanem a speciális jellegen miatt a jármű önkényes elvétele bűncselekményét közöltük vele, de így is a 7-8 vagyonelleni bűncselekmény gyűlt össze. Az utolsó, ez egy augusztusi elkövetés volt, úgyhogy ennek megfelelően sikerült őt már elfogni, már kerestük régebb óta, és a kollégáim megtalálták, őrizetbe vettük, és előteszt is tett a Ceglédi Rendőrkapitányság a előzetes indítványozására, és a Ceglédi Járási Ügyészség a bizonyítékok alapján tegnapi napon indítványt tett a bíróságnak. Mai napon a tárgyalás, a mai nap eldől, hogy a egyébként büntetett előéletű ceglédi lakosunknak elrendeli a letartását a Budakörnyéki Járási Bíróság.
1: Az internetes világ mennyire volt nyugodt, vagy éppen nem?
3: Csalások azok mindig vannak, tehát most nem is például a mi területünkön elkötett csalásról szeretnék beszámolni, hanem például vannak olyan elkövetők, akik notorikus jelleggel például alapítanak, vagy létrehoznak egy kisebb céget, és a cégnek a nevében nagyobb értékű különböző csalásokat tudnak végrehajtani. Például ilyen az, amikor cukrot árul, és akkor nagyon olcsón, nagy mennyiségben ad fel hirdetést, és a cég nevében akarja a cukrot eladni, majd a bevételt, amit megküldenek, vagy előjött, amit megküldenek, azzal persze nem tud elszámolni. És amikor ez már úgymond a cég ismerté, már akkor csinálnak egy újabb céget, és akkor annak a nevében csinálja tovább a bűncselekményt, kiterjesztve nem csak cukorra, akár már olajra is. Tehát ilyen feljelentésünk érkezett, illetve egyesítettünk ilyen ügyet még a múlt héten is. Folyamatosan vannak ilyen jellegű csalások, de nagyon kell figyelni nem csak az állampolgároknak, hogy mit vásárolnak az interneten, hogyan vásárolnak az interneten, hanem bizony a cégeknek is, hiszen sokszor például kimondott a cégek azok, akik ki vannak szemelve, és az ő sérelmük akarnak bűncselekményt elkövetni, sokszor eredményesen sajnos.
1: Hát észnél kell lenni nem csak a magánembernek, hanem a cégeknek is ezek szerint. A kábítószeres piac mennyire volt aktív?
3: Folyamatosan szűrjük a forgalomban a gépjárművezetőket, nem csak az alkoholos befolyásoltságra, hanem a kábítószerre. Éppen a tegnapi napon sikerült a hajnali órákban egy gépjárművezetőt úgy igazoltatni, hogy kiderült, hogy kábítószert fogyasztott a gépjárművezetés megkezdése előtt, illetve volt is nála kábítószer gyanús anyag, úgyhogy vele szemben elindult az eljárás a kábítószer birtoklása miatt. majd amikor meg lesz a szakértő vélemény, akkor derül ki, hogy a szakértő vélemény alapján a boldult állapotban elkötött vezetés is a rovására húzható-e. Ha igen, akkor a külön eljárásban a közlekedési rendészet fogja lefolytatni vele szemben a nyomozást.
1: Igen, igen. Na, ha már a közlekedés rendészetnél tartunk, térhetünk a közlekedésre?
3: Kitérhetünk, hát nincsenek jó híreim, hiszen a múlt héten, ha jól hiszem, 5 balesetről számoltunk be, igen. Most 6 baleset történt az útjainkon, és múlt héten csak személygépkocsik karamboroztak, most azért ezen a héten, az elmúlt héten sajnos fele-fele arányban volt ez. 3 balesetnél személygépkocsik ütköztek, illetve 3 olyan esemény volt, ahol kerékpár, illetve elektromos roller ütközött személygépkocsival. Az egyik anyagi káros eseménynél ott például elektromos roller volt az okozó, aki a kanyozó járműveknek a ütközése során ütközött egy személygépjárművel, a másik 2 esetben személygépkocsi ütközött kerékpárossal, ott 2 könnyű sérülés keletkezett összesen. És szeretném kiemelni, hogy a személygépkocsik által elkötött ilyen szabálysértésekben van 2 olyan balesetünk, ahol a gépkocsi önállóan pályahagyás miatt lesorolt az útról.
1: Igen.
3: Vagy az, amikor nem az útnak, még nem a látásvizetnek megfelelően választjuk meg a sebességet, vagy nem figyelünk oda, nem kellően körültekintően vezetünk az autóval, és így lesorolódik a gépjármű az útra, és így törik össze.
1: Igen, igen, hát sajnos nem egyedi eset, ez szinte minden héten előfordul, de szerencsére tehát súlyosabb sérüléssel járó baleset nem volt, még hogyha összességében 6 ilyen esetről kellett is beszámolnunk.
3: A 6 balesetből 3 olyan baleset volt, ahol megsérült egy részes személy, de csak könnyű sérésekkel kezdtek szerencsére.
1: Hál' Istennek, ez még a jobbik része. Ez a beszélgetés most szeptember 2-án készül, hát egy napos tapasztalata már van a közlekedés rendészeti osztálynak arról, hogy milyen is az, amikor beindul az iskola 2026-ban. Hát nem tudom, hogy mennyire bojdult meg a város, milyen híreket kaptál erről?
3: Ennek napon robbanásszerűen volt ez az átalakulás, tehát rengeteg autó volt az úton, rengetegen mentek az iskolákba, tanévnyitók voltak, és több olyan pont is volt a város területén, olyan csomópontok, ahol bele kellett nyúlni a forgalomirányításba, úgyhogy karos rendőrforgalomirányítás volt. Szeretném kérni viszont, tehát a mai nap már a mai napi jelentés alapján úgy tudom elmondani, hogy ma már normalizálódott valamennyire a helyzet, tehát nem volt olyan kaotikus az állapot, mint a tegnapi napon, hiszen már lezajlottak az évnyitók is, és akkor persze. Már most egy kicsit úgy, nem egy konkrét időpontban, hanem egy kicsit egy tágasabb időintervallumban mentek a gyerekek az iskolákba.
1: Igen.
3: Ugyanakkor több helyen, akár a Jászberény utat is említeném, hogy azt tapasztaltuk, hogy a gyalogosok hát nem ütemesen mennek át a gyalogátkelő helyen, hanem széthúzódva, és akár hosszú percig is foglalják a gyalogátkelő helyet, és ezáltal nem segítik a forgalmat, hiszen az autósok nem tudnak elindulni, mert a gyalogátkelő helyen tartózkodnak a gyalogosok.
1: Persze.
3: És ha mindig jön egy-egy gyalogos, és rácsatlakozik az előtte levőkre, akkor gyakorlatilag hosszú percig keresztül fogjuk a forgalmat. Tehát itt egyfajta belátás kéne a gyalogosoktól is, hogy inkább álljunk össze, és várjuk meg a többi gyalogost, ha engedjük az autósokat, mert különben bedugul a forgalom, és akkor megint nagyon gond lesz, megint bele kell nyúlni a forgalomirányításba.
1: Igen, már a közlekedési kollégáid szerint azért 1-2 hétnek azért el kell telni mindenképpen, amíg úgy beáll a rend, és mindenki megszokja, hogy most már így reggelente, ugyebár a suliba menet, és onnan hazafelé menet is a kora délutáni órákban megnövekszik a forgalom, sokkal nagyobb türelem kell, sokkal nagyobb odafigyelés kell, és természetesen a szabályok betartásával a balesetek nagy része, sőt, akár az összes baleset is megelőzhető lenne. Legyen ez a...
3: Feltétlenül biztos, hogy mindig autóval kell menni mindenhova.
1: Ugye? Tehát, így van.
3: Például itt van a tegnapi nap, nekünk is meg kell lenni a BEM iskolába, nem messze van a rendőrkapitányság épületéből. Gyakorlatilag gépjárművel esélytelen lett volna odaérni a kollega, tehát gyalog kellett átsétálni, nincsen messze, de gyalog legalább odaért hamarabb egyébként, mint a gépkocsival ment volna.
1: Egész biztos.
3: Bedugult a forgalom, persze a bemelőtt gyalogos átkerülhely folyamatosan terhelt volt, tehát ott folyamatosan jöttek, mentek a iskolába a gyerekek, így aztán nem tett átjutni rajta autóval, és mindkét irányból hatalmas dugók alakultak ki. Ma már kicsit jobb a helyzet. Ugyanakkor kiemelném, hogy a parkolásokkal mindig probléma van.
1: Nagyon is.
3: Gondból, igen. Ma is gond van. Jelzték az iskolák több rész, hogy problémás a parkolás, hiszen sokszor az autózatok össze parkolnak a gépjárművekkel, illetve mindenki próbál lehetőleg közelebb parkolni az iskolához,
1: persze,
3: majd, hogy nem a bejárat elé. Ezt már emlegettük jó párszor. erre kértük azt, hogy mindenki készüljön fel arra, hogy a forgalomról tekintette kicsit korábban induljon ki, és nem baj az, hogyha távolabb találnak egy parkolót, vagy távolabb tudjuk a gyereket kirakni az iskolából, nem lesz gond, hogy gyalogolni kell egy kicsit, ugyanakkor a forgalom is egy kicsit kiegyensúlyozott marad Cegléden.
1: Igen, és ez a cél, pontosan. Na hát, akkor legyen ez a végső tanulság most, ezen a héten. Köszönjük szépen az információkat Karasz Csabának, és várjuk természetesen majd a jövő heti adásban is. Úgyhogy akkor majd megnézzük, hogy ezen a héten még mennyi dolga lesz a rendőröknek. Csaba, még egyszer köszönöm szépen, és akkor jó és kevés munkát kívánunk nektek most is.
3: Köszönöm szépen, Szervusz Gábor, viszont hallásra.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, lassacskán a végéhez közeledik a péntek esti beszélgetős műsor, de előtte még jöjjön egy felvétel. Dash és Young Fly közös dala, az Oh Mama, 2025-ös viszonylag friss dalról van szó tehát. Én ezzel köszönöm meg mai és egész heti kitüntető figyelmüket, és számítok rá természetesen a jövő héten is. És az is természetes, hogy a hétvégén, szombaton és vasárnap majd a válogató műsorban, hangban azért találkozhatnak velem, és aztán majd úgy igaziból a tervek szerint hétfőn. Tehát búcsúzom, nagyon szép további estét kívánok mindenkinek, és nagyon szép tartalmas hétvégét is, úgyhogy hajrá Cegléd Rádió, hajrá 92.5. Szatmári Gábor búcsúzik, minden jót, viszont hallásra!

Vörös Nendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, válaszolhatnak a 0635 92 92-5-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, de Facebookon facebook.com/cegledradio, ha kibírom mondani, itt is üzenhetnek nekünk, de leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy ismerős témát veszek elő a mai napon. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ugyebár a pillangó hatás egy olyan dolog, ami, hogyha valami apróság történik, a példa szerint egy pillangó megrezgeti a szárnyát valahol, az egy másik földrészen később tornádót okozhat. Tehát egy apró dolog, egy apró cselekmény, egy apró történés, ami aztán nagy dolgokat befolyásol az ön életében. Ilyenekre voltunk kíváncsiak az első adásban is, és hát rengeteg választ kaptunk szerencsére, nagyon sok izgalmas, érdekes történet érkezett, és maradtak bent válaszok. Ezekkel kezdünk, de hogyha van olyan története, amit még nem küldött el nekünk, azt nyugodtan megteheti, vagy ha nem hallotta az első adást és kimaradt, akkor most bepótolhatja ezt a dolgot. Már is megyünk tovább a bent lévő üzenetekkel, tehát nagy bevásárló központban voltam anyámmal, mentünk volna a kasszához, de még valamiért visszaindult, én meg addig nézegettem a könyveket. Véletlenszerűen belelapoztam egybe, amiben 300-ról indult az oldalak számozása visszafelé. Egyébként a Halálkultusz című mű. Kíváncsi lettem, megvettük, majd ebből felraktam egy idézetet egy fórum profilra, ahová azért regisztráltam, mert sárkányos képeket találtam mások profiljában és tetszettek. Emiatt az idézet miatt írt rám egy lány, hogy kölcsön kérje a könyvet. Pár hónapig cseteltünk, cserélgettünk könyveket, majd úgy 9 évet voltunk kapcsolatban, a mai napig nagyon jó barátok vagyunk. Meg sem próbálom listába szedni az élményeket, amiket soha nem éltem volna át, ha akkor anyám nem szalad vissza valami apróságért, és én nem pont azt a könyvet fogom meg. Hát igen, na, pont ezekre gondolunk. Egyébként Dani küldte nekünk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Reméljük, hogy mivel az első adásban nem fér bele az üzenet, most is itt van Dani velünk, és hallhatta, hogy beolvastam az ő üzenetét. Hogyha ilyen története önnek is van, akkor ossza meg velünk. Egy rövidebb SMS-ben érkezett, a feleségemmel szoktunk néha elmerengeni azon, hogy teljesen más közegből, városból származunk, tök más életünk volt, de aztán különböző véletlenek során ugyanazon a munkahelyen kötöttünk ki, aztán végül kapcsolat lett, és a többi. Viszont, mint kiderült, életünk során nagyon sokszor voltunk egy helyen, egy időben. Random koncertek, fesztiválok, ilyesmik, mint a sors mindig valahogy egymás irányába terelgetett volna minket. Ezt pedig Szabolcstól kaptuk, és igen, kedves hallgatók, pontosan ilyen történetekre gondolunk, és igen, nekem is volt már az életemben rengeteg olyan, ugye az első adásban többet meséltem ilyen élményekről, aztán talán 3-at is felhoztam. No mindegy, erre most nem térünk vissza, de hogy olyan helyzetek voltak, amikor kiderült, hogy hé, ezen mi mind a ketten ott voltunk, mondjuk egy koncerten, és azon, ez tök jó azt így felismerni, hogy voltak ilyenek. Úgyhogy ezek mindenképpen érdekes dolgok, hogy már milyen közel hozott minket a sors, vagy valakivel, egy baráttal, ismerőssel, akit akkor még nem ismertünk, mégis egy helyre sodort a sors valahogy. Vagy a mindenható, vagy a karma, vagy nem is tudom, hívjuk bárhogy. A lényeg az, hogyha van ilyen története, küldje el nekünk 0635 92 92-t, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! FM 92.5!

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és megy is tovább az adásunk, amelyben másodszorra foglalkozunk a pillangó hatással. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? 0635-92-92-t és kívánság kukac ceglidradio.hu. Anitával megyünk tovább, aki egy hosszabb e-mailt írt nekünk még az előző adás alatt. Ugye csak, hogy képbe kerüljön mindenki, a pillangó hatás egy olyan apró dolog, ami, hogyha nem történik meg, akkor lehet, hogy rengeteg más következmény sem történik meg, úgyhogy egy apró dologból elindult valami, vezetett oda, hogy egy nagy dolog történt az életünkben, ezekre vagyunk kíváncsiak. Szóval Anita üzenete, talán a férjemmel való megismerkedésünk ide tartozik. Gimiben gyógyszerésznek készültem, de a biosztanárom megfúrta az érettségim, így nem lett meg a pontom. Szegedre mentem volna, pótfelvételin meghirdették az ELTE jogász levelező szakot, jelentkeztem, felvettek rá Pestre, és gondoltam, majd gyógyszerjog vagy ilyesmi terén kiélem ezt az egészségügy iránt érzett lelkesedésemet. Jog mellett keresgéltem munkákat, találtam egyet, majd ki is írtam egy másik anonim oldalra, hogy érdemes-e megpróbálnom, vagy túl tapasztalatlan vagyok erre így gimi után. Valami pesti asszisztens munka volt egyébként. Privát üzenetben írt egy férfi, hogy szerintem nyugodtan próbáljam meg, mást nem tapasztaltam. Majd hosszan beszélgettünk arról, hogy miért nem a jogi irányba mennék dolgozni. Hát ez a férfi ma már a férjem, de olyan durva belegondolni, hogy ha akkor Szegedre megyek, nappal is gyógyszerészire, akkor nem kerestem volna munkát, főleg nem Pesten, és valószínűleg sosem találkozunk. Tudom, van ilyen elmélet, hogy akik összetartoznak, összetalálkoznak, de mégis érdekes belegondolni. Nem tudom, ilyesmire gondoltál-e, de utólag kicsit hálás vagyok, hogy megfúrták az érettségim, ha nem tették volna, teljesen másképp alakult volna az életem. Pontosan ilyesmikre gondoltam, és nagyon szépen köszönöm a megszólítást is az üzenetben, ezekre a történetekre vagyunk kíváncsiak. Akad még bőven, nézzünk egy másikat. 2018-ban 23 évesen rossz kezdő vállalkozáson befejeztem, ami mínuszos volt, mint a fene. Jelentkeztem egy minimálbéres helyre, ahol rossz volt a fizu, köcsögök voltak a vezetők, és mindent elvártak. Velem együtt jelentkezett egy srác. Egy évig bírtam ott, és mondtam neki, hogy tervezek felmenni Pestre dolgozni, mivel csak ott van a lehetőség, és a barátaim is ott vannak. Adott egy linket egy pozira, oda felvettek, és azóta is ott vagyok már 7 éve. Azóta, ami NSO, RSO-t kaptam a cégtől, eladtam, és vettem egy ingatlan Pesten hitel nélkül. 7-8 éve diplomám sem volt, mert kellett még egy nyelvvizsga, minimálbért kerestem, és totál kilátástalannak találtam az életem, hogy milyen opcióim vannak. Nagyon örülök, hogy találkoztam azzal a sráccal, azon a kevésbé kellemes munkahelyen, írta nekünk Panni. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hamarosan megyünk tovább, néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja további üzenetekkel, amelyek még az előző adásban érkeztek, de most már egy-kettő új is van, úgyhogy mindenki füleljen. Ceglét Rádió.

Beszéd hangja, ahol másodszorra veszünk le egy témát, kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből. Apró dolgok, amik talán a véletlen folytán alakultak úgy, aztán valami nagy dologhoz vezettek, erre vagyunk kíváncsiak, és rengeteg bent maradt üzenetünk van még az előző adásból, de szépen lassan érkeznek az újak is. Már is itt van Marci üzenete. Volt egy pasi, aki már 16 éves tetszett nekem, amikor megláttam őt, 3 napig azt álmodtam, hogy együtt vagyunk. Tavaly nyáron egyszer-kétszer váltottunk pár szót, illetve 3-4 évvel ezelőtt is pár percig beszéltünk. Nyáron mindig nyitva hagyom az irodám ajtaját, és a folyosóra rám lehet látni. Aznap reggel pólót és farmert akartam felvenni, pedig sose veszek fel azt max télen letisztult pulcsi alá. Aztán jött egy gondolat, hogy felveszek valami csinosabb irodai ruhát, mert ki tudja, ki jön be azon az ajtón. Mit ad Isten? Jön a bakancslistás pasi a folyoson, benéz az irodámba. Hát te mit csinálsz itt? Egyből elkezdett udvarolni, és azóta is az életem része. Hogy mennyire a része, az legyen a ti dolgotok, ez egy kicsit rejtélyes marad, de talán ez jobb is így, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és már megyünk is tovább a következővel. Jó pár évvel ezelőtt joghallgató voltam, amikor lejjebb vitték a jogi egyetemhez szükséges ponthatárt, így elhatároztam, újra jelentkezek, hogy megspóroljam a kvázi 2 millió forintot, ami a tandíj. Ezzel a gondolattal együtt az is megjelent, hogy ha nem vesznek át államira, akkor párhuzamosan csinálok egy másik diplomát, anglisztikát. 416 pontom volt, és a jog állami támogatott ponthatára 419 volt, így anglisztikás lettem, ahol találkoztam a párommal, akivel lassan 5 éve együtt vagyunk, megérte azt a 2 milliót. Hát örülök, hogy boldogok vagytok, és hogy jól sikerült ez a kapcsolat, Hangának nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Következő, ahol korábban laktam, napi szinten jött velem egy nő az utcán szembe, a környéken lakhatott ő is, mindig ismerős volt, de nem jöttem rá, hogy honnan. Jó párszor elmentünk egymással szembe, heteken, hónapokon keresztül. Egyszer, amikor megláttam messziről, gondoltam, elkerülve a kellemetlen pillanatot, lefordultam egy utcát, csak azért, hogy elkerüljem. Az új, nem tervezett útvonalon találtam egy 20 000-est a földön. Ezt pedig Robi írta nekünk, nem tudom, hogy miért nem inkább a hölgyel beszélgettél, de a 20 000-es is tök jó, és hát igen, lehet, hogy ezért vitte arra. Te valamiért úgy döntöttél, találtál egy 20 000-est, apróság, de ez is tulajdonképpen beleillik a mai kérdésünkbe, hogy tud-e példát mondani a pillangó hatással a saját életéből. Nézzünk még egyet. Egy kis patak hídján mentem át, mert ott lakunk, anyukámékkal voltam, és összefutottunk apának egy ismerősével, akinek volt egy nagy fiú gyereke, és jött velem szemben a hídon. Kiderült, hogy egy utcára lakunk egymástól, rá 2 hónapra együtt voltunk, és azóta is együtt, bár mondta anyukám, hogy konkrétan még ő is érezte a bum érzést, mikor egymásra néztünk a párommal először. Ezt pedig Kamillától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön ebben az órában a Cegléd hangja, de aztán egy egész teljes óránk van még hátra, hiszen ma is 2 órás a műsor. Cegléd Rádió! 92.5.

0: Ez itt a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangóhatásra a saját életéből. Ha van kedve, küldj el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. SMS-ben kaptuk a következő üzenetet. 5. koromban az új osztálytársakkal ismerkedős alkalmon oda mentem az egyik síró kislányhoz, hogy megvigasztaljam. Az unoka bátyja lett később a férjem, ez a lány pedig az esküvői tanúm, írta nekünk Viktória. Nagyon jó sztori, így kell csinálni, és ezeket elküldeni nekünk. Köszönjük szépen! Nem tudom, számít-e a válaszom, de... Nagyon hosszú ideig, éveken keresztül súlyos depressziótól szenvedtem, utáltam az életemet, a munkámat, teljesen egyedül voltam, a kutyát sem érdekelt, hogy mi van velem. Úgy éreztem, semmit nem érek, és senkinek nem kellek. Még 2015 nyarán kb. Elkezdtem tervezgetni, hogy jobb lenne itt hagyni ezt a világot. Stílszerűen december 24-én karácsonykor a névnapomon szerettem volna végrehajtani a tervem, éjjel egy nagy erdőben valami félreeső kis zugban. Egyre jobban belelovaltam magam ebbe a dologba, szépen elterveztem, hogy hogyan és miként csinálom majd. Azonban egy hónappal előtte november 23-án besétált egy új felvételés nő a munkahelyem ajtaján. 10 éve együtt élünk. Hát azt hiszem, egyébként Ádám írta nekünk az üzenetet, azt hiszem, hogy igen, ez olyan, ami igenis számít, főleg, hogyha ennyire rossz állapotban voltál, és itt hívnám föl mindenki figyelmét, hogy rengeteg módon lehet már segítséget kérni, akár telefonos szolgálaton, akár e-mail címen, vagy akár valamilyen alkalmazással, úgyhogy ennek pár kattintás az utánanézés, és inkább keressünk segítséget, mert nem szégyen segítséget kérni. Viszont, hogyha már így alakult az életed, Ádám, hogy belépett a nő egy hónappal azelőtt, amit hát terveztél sajnos, mármint sajnos terveztél, de nagyon jó, hogy belépett az a nő az életedbe, aki belépett, és 10 év együtt vagytok, gratulálok hozzá, és köszönjük, igenis nagyon-nagyon számít, hogy ezt leírtad nekünk, és köszönjük az őszinteséget is. Elkezdtem az egyetemet, de hamar rájöttem, hogy nem az az irány, amit folytatni szeretnék. Az államszakasz építészmérnök volt, és ehhez le kellett érettségiznem fizikából. Az írásbeli közben a számológépen megadta magát, így összességében gyengén sikerült, és pár ponttal lecsúsztam az építészmérnökről, így a biztonsági opciós programtervező informatikára mentem. Ennek köszönhetően van egy piacképes diplomám, szeretem, amit csinálok, és anyagi téren sincs okom panaszra. Olyan nekem is rengetegszer volt egyébként, kedves hallgatók, hogy pár ponton múlt valami, vagy betelt egy hely egy adott szakon, és akkor azért kerültem oda. Volt olyan, hogy lánykoriban éltem egy évig, mikor egyetemre mentem, mert pótfelvételivel jutottam be, és így már nem volt hely a fiúkoriban, úgyhogy lánykoriba kerültem, de az életem egyik legjobb éve volt, nem a lányok miatt, hanem egy teljesen új aspektusát ismertem meg az életnek ott, és nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ezek mind olyanok, hogy apróságok, de mégis befolyásolják az életünket, és jártam gazdinfo helyett, tehát gazdasági informatika helyett, pénzügyi számvitelre 25 lánnyal, mert hát így alakult. Úgyhogy volt ilyen is az életemben. Szerintem ezek izgalmas dolgok, és ilyen izgalmas dolgokról lesz szó a második órában is. Tartsanak velünk, jó rádiózást, és mindenképp maradjanak, mert a Cegléd hangja a következő órában is folytatódik.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatlan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig egy ismerős témával foglalkozunk. Tud-e példát mondani pillangóhatással a saját életéből? Ha volt ilyen, akkor küldje el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezzen a kívánság@cegledradio.hu-ra. Az első adás alatt annyira népszerű volt ez a téma, hogy rengeteg üzenetünk van. Még mindig van egy olyan, amit az előző adás alatt kaptunk, de vannak újak is, úgyhogy hamarosan már ezekkel megyünk tovább. De lássuk a bent maradt üzenetet. Covid idején belekerültem egy random Discord társaságba egy olyan barátom által, akivel előtte már alig beszéltünk, de ugye a karantén összehozta az embereket. Utánam nem sokkal egy srác haverjának a haverja is bekerült, akivel így lassan 5 kacifántos év után egy párt alkotunk végre egy éve. Írja nekünk Júlia, és tök jó, aki esetleg nem ismerne a Discordot, ez egy olyan lehetőség, például beszélgetésre, ahol lehet csetelni is egymással, de akár hangüzenetben, tehát hanggal is tudunk beszélgetni, mint ha telefonálnánk, de akár többen is, tehát ilyen csoportos hívásokra is alkalmas. Vagy mikor az ember játszik valamilyen játékkal, akkor a Discordot szoktál indítani, hogy online kapcsolatban legyen és hallják egymás hangját a játékosok. No, erről csak ennyit. És már egy új üzenet, nyár volt, és tőlünk nem messze volt egy kis helyi fesztivál, ahová semmi kedvem nem volt elmenni, de tényleg végül egy haver unszolására mégis elmentem, mert ő meg csajozni akart, és nekem jutott a hálás szerep, hogy kicsit felhúzzam a renoméját, mert egyedül egy balek volt. Mondtam neki, hogy elszaladok cigit venni, utána jövök. Miközben mentem a boltba, összefutottam egy nagyon rég látott barátommal, így nekiálltunk sztorizgatni, és visszajött velem a fesztiválra a haverhoz. Hárman mentünk tovább. Már épp készülöttünk elköszönni egymástól, amikor ráköszönt egy lányra, és kiderült, hogy őt nagyon régen látta, akár csak engem. Így hát maradt velünk a rég nem látott barátom és egy lány is. Eltelt pár óra így, közben a csajozós haverom lekopott tőlünk, aztán a rég nem látott barátomnak is mennie kellett, a lány meg velem maradt. Eltelt 17 év, és a lány még mindig mellettem van, de azóta a feleségem és anyuka is egyben. Ez pedig Tomi küldte nekünk, na hát az ilyen véletlenekből születnek, ezek szerint a gyerekek is, meg az ilyen sztorik, amit elküldhetnek nekünk, hogyha önnek is van 0635-92-95-ös. Még egy üzenet, 9 éve volt pár randi egy sráccal, aki elhívott egy házi buliba. Ott találkoztam egy lányjal, aki a lakótársával épp új bérlőt keresett az albérletükbe, én pedig épp kiadó szobát. Rá egy hétre már velük laktam, a másik lány azóta a legjobb barátnőm, a sráccal talán még egyszer találkoztunk, de nem lett belőle semmi, és a lány a buliból is kikopott az életünkből. Akárhányszor a barátnőmre nézek, eszembe jut, hogy micsoda véletlen folytán kerültünk egymás életébe, és ha nem töltöm le a Tindert, és nem randizom ezzel a fiúval, akkor ő sem lenne most a legjobb barátnőm, és az életem része. Nagyon köszönjük Sárának a kedves üzenetet, és pontosan ilyenekre vagyunk, és leszünk kíváncsiak a folytatásban. Néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: villangó hatással foglalkozik a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, már második alkalommal. Tehát, hogyha történt egy olyan apróság az életünkben, egy szerencsés véletlen vagy ilyesmi, ami egy nagy dologhoz vezetett, akkor az küldje el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek is, kívánság@cegledradio.hu. Apám nem akart egy házi buliba elmenni, mert épp nem volt víz a környéken, nem tudott megfürdeni. Aztán pont időben újra lett, szóval meggyőzték, hogy elmenjen. Ezen a bulin anyám épp szendvicset evett, mikor odament hozzá egy pasi, de anyám lekoptatta, mert milyen bunkó már, hogy evés közben zavarja. Mire apám odaért, épp befejezte, itt jöttek össze, aztán kiderült, hogy anyum és mamám kollégák voltak. Na, ez se semmi. Nálunk olyan történet van az egyik legjobb barátommal, hogy hát még tinédzserek voltak a szüleink, és az ő apukája az én anyukámmal randizott, de állítólag nem túl jó teát főzött anyukám, tehát nem ízlett annyira Miki bácsinak, barátom apukájának, tehát nem ízlett annyira a teja, és állítólag ezért mentek szét, de milyen érdekes, hogy később a gyerekeik más kapcsolatból meg tök jó barátok lettek, úgyhogy ez néha följön ez a történet. Hát ott nem úgy alakult, de lehet, hogy annak pont így kellett lennie. Örök antiszocként fogyás után elkezdtem futni, és posztoltam is futócsoportba, és azóta van barátnőm. Ja, a fogyás úgy indult, hogy sokadjára rosszul voltam, de új házi orvosunk lett, aki nem csak hozzáküldött, nem csak hazaküldött, hanem érdemben meg is vizsgált, és küldött is a sürgősségire. Ezt egyébként Márktól kaptuk, úgyhogy hát jól alakult ez az orvos dolog is, meg ezek szerint párod is lett, úgyhogy gratulálok hozzá. Én egy randi miatt maradtam végül a kollégiumban, amit egy barátom se tudott. Később vacsit csináltam, amikor meghallottam, hogy a társalgóban beszélgetnek, ezért benéztem, és mint kiderült, társasjáték estet tartottak, ott a most már férjem mellett volt egyedül hely, leültem és találkoztunk, ezt pedig Orsi küldte el nekünk, ez is remek történet. Nem tudom, mennyire pillangó hatás. Felvettek egy céghez, akik nem olyan ismertek, én életemben soha nem hallottam róluk, a felvételt megelőzően legalábbis, soha nem láttam tőlük semmi reklámot vagy hasonlót. Legelső napomra megyek, felszállok a villamosra, utánam felszáll egy férfi, rajta egy telefontartó övtáska és azon a cég logója. Úgy mondom, kolléga, tuti oda tart, ahova én is. Leszállt, néhány megállóval később nem oda ment, ahova én, sosem láttam többet. Ez volt az első és utolsó alkalom azóta, hogy bárkin láttam a cég márkajelzését. Szerintem egyébként lehet, hogy ez is az, mármint, hogy valahogy kapcsolatba kerültél a céggel, pont megláttad ezt a logót, aztán még jó, hogy nem tévedtél el, de én mindenképpen ide sorolnám, és nagyon örülök, hogy elküldted nekünk. Nézzünk még egyet. A legjobb barátnőm gimiben is évfolyamtársam volt, de egy büdös szót nem váltottunk soha. Egyetemen koliban teljesen random szobatársak lettünk, még a szaktársam is, akivel közösen keresgéltük a szobát, is kiakadt, hogy ki ez a random csaj, aki kérdés nélkül befoglalta a maradék helyet, már odaígérte egy másik szaktársunknak. Mai napig elválaszthatatlanok vagyunk, a többiekről nem is tudok semmit, pedig a három szobatárs közül vele volt a legkevesebb interakcióm, és viszonylag hamar ki is költözött a koliból, írta nekünk Réka. Remek történet ez is, és hát igen, ilyen véletlenek vannak az életben. Hamarosan folytatjuk hasonló véletlenekkel, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, a pillangó hatással foglalkozunk második alkalommal. A pillangó hatás valami olyasmi, amikor egy véletlen folytán valami nagyobb dologhoz jutunk el, lássuk, milyen történeteket írtak nekünk a hallgatóink. Lekéstem az emelt informatika érettségim, ennek okaiba nem mennék bele, megtörtént az a lényeg. Ez abban az időszakban volt, hogy emelt nélkül nem mehettél BSC-re egyáltalán. Szóval csak FOSK-ra jutottam be, ebből az lett, hogy egy másik koliba kerültem, mert másik karom volt az FOSK. Ebből lett életre szóló barátságom, és rengeteg embert ismertem meg. Az FOSK gyakorlatán szerzett munkahelyen dolgozok már 3+ éve, egy zseniális munkahelyen úgy, hogy szeretem, amit csinálok. Később így is nekiálltam a BSC-nek, ahol egyik szaktársam lett a most már lassan 2 éve barátnőm. Tehát a szaktárs lett a barátnő, értem. Ha akkor nem cseszem el a dolgokat, akkor minden máshogy alakul.

0: fodrászhoz járni. A fodrászcsaj által bekerültem egy új munkahelyre, ahol megismertem a jelenlegi párom, aki törvényesen már a vőlegényem. Valahogy sok ilyen történt velem, írja nekünk Kati, és akár nyugodtan több ilyen dolgot is elküldhetsz nekünk, de ezt is nagyon szépen köszönjük. És akkor nézzünk még egy üzenetet. Egyetem mellett kerestem gyakornoki helyet, két helyről jeleztek vissza, hogy mehetnék. Igazából nehezen döntöttem, kb. Pénzfeldobással, illetve a család véleménye alapján. A második hetem lehetett a választott helyen, amikor bejött hozzánk egy munkatárs, aki akkor jött vissza hosszú betegszabiról. Rögtön kiszúrtuk egymást, de csak jóval később kezdtünk el beszélgetni. Most már 9 éve vagyunk együtt, és 5 éve házasak vagyunk, van egy kislányunk. A kedvenc részem pedig, hogy a nagyszüleimnek volt egy lakása az ő szülővárosában, ahova párszor felmentünk aludni, mikor ott jártunk a családjánál. Az első alkalommal mondta, hogy nagyon ismerős neki ez a lakás, le is írta a korábban, hogy hogy nézett ki, milyen dekorok voltak benne, rájöttünk, hogy járt már ott, konkrétan ő kötötte be a netet a lakásba, amikor tesóm lakott ott az egyetem miatt pár évvel ezelőtt, ő meg még ott dolgozott, azóta is kiráz a hideg, ha ez szóba kerül. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Nagyon érdekes sztori, és nagyon durva az, hogy ilyen összefüggések lehetnek az életben. Szerintem nagyon érdekes, hogy néha tényleg mennyire kicsi tud lenni a világ. Rengeteg ilyen történet van, és hogyha van önnek is, még elküldheti. Egy blokkunk még mindenképpen lesz a mai napon, de hogyha sok-sok üzenet jön, akkor harmadik alkalommal is elővesszük majd ezt a témát. Hallgassanak minket!
1: Információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a mai Ceglét hangja a pillangó hatással foglalkozott, már második alkalommal vettük elő ezt a témát, de annyi üzenetünk van, és lett is ebben az adásban is, hogy lesz egy harmadik adás is ebből, és van egy hallgatónk, aki szerintem az egész műsor alatt fogalmazta az e-mailjét, rátérünk, aztán meglátjuk, hogy más belefér-e még ebbe a blogba. Nekem annyi jut eszembe, hogy 2023-ban felvettek állami ösztöndíjjal egyetemre, amiről teljesen elfelejtettem, hogy jelentkeztem, és úgy voltam vele, hogy nem iratkozom be, mert nem vagyok elég okos. Aztán végül csak beiratkoztam, elkezdtem, de egy ideig ott volt bennem, hogy nem vagyok odavaló, idősebb vagyok a szaktársaimnál, hogy miért csinálom én ezt, mikor sose akartam egyetemre menni, és inkább kiiratkozom. De akkor megjött az, hogy ha abba hagyom, akkor elvettem másoktól a lehetőséget, csalódást okozott magamnak és másoknak is. Másoknak amúgy nem, leginkább csak magamnak, de mindegy. Aztán végül csináltam tovább, több hónap keresgélés után végre felvettek egy diákállásra, amit az elején szerettem, de most arra már nem szeretek, viszont csinálom, mert kell a pénz. A munka miatt megismertem egy barátnőmet, akinek jelenleg a szomszédja vagyok. Tavaly nyár végén felvettek egy másik munkahelyre is, amit szeretek, és most arra több felelősséget kapok tőlük, és több tapasztalatot is szerzek. Mindez idő alatt elköltöztem otthonról, lett egy cicám, tavaly majd megint elköltöztem, elkezdtem aktívabban ismerkedni, kiléptem sokszor a komfortzónámból, kipróbáltam olyan dolgokat, amiket soha nem mertem volna, mert van egy enyhe szorongásom az új helyzetektől. Szóval most arra két melóhelyen vagyok, és fél év múlva kezdem írni a szakdogát, majd, és most arra nagyon büszke vagyok magamra, és arra, hogy én leszek az első diplomás a családban. Az önbizalmam és az önszeretetem is megnőtt, mivel megismertem magam az egyedül élés során, és párszor már elgondolkoztam ezen, hogy ha akkor 2023-ban úgy döntök, hogy nem iratkozom be az egyetemre, akkor most ki tudja, hol tartanék. Lehet jobb életem lenne, de lehet, hogy még mindig otthon lennék, és nem tapasztalnám meg a világot, és hogy mennyi csodálatos dolog van benne. Mert végül is ennek köszönhetem, hogy találtam melókat, aminek köszönhetően el tudtam végre költözni, és a magam ura lenni, ami által megismerni magamat is, és tapasztalatot is gyűjteni a dolgokban. Szóval lényegében hálás vagyok magamnak, amiért nem adtam fel, úgymond. Nagyon szépen köszönjük Annának ezt a hosszú üzenetet, és nem számít, hogy hosszú, nyugodtan küldjék el nekünk önök is, mert mondom, hogy ha ma már nem is, akkor egy másik adásba biztos, hogy be fog férni, mert ez a téma annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz belőle egy harmadik folytatás is. És akkor a végére egy utolsó, ez lehet fura sztori lesz, randiztam egy sráccal, aki miatt elmentem egy tavaszi mondokonra, ez egy ilyen beöltözős buli, képregény figuráknak, meseősöknek öltöznek be. Ezt csak én tettem hozzá, ahol megismertem egy másik srácot, majd akivel randiztam, megcsalt, és az lett a vége, hogy összejöttem egy sráccal, akit a mondokon ismertem meg. Majd egy év után kiderült, hogy amúgy ő is csal engem, szóval szakítottunk, azóta egyedül élek, és ez kellett ahhoz, hogy foglalkozzak rendesen magammal, és keressek egy új, normálisabb munkahelyet, ahol egyébként végre jól érzem magam. Tanulság? Azt nem tudom, van-e, de nekem így alakult, és most jól vagyok. És szerintem ez a legfontosabb, Dóri. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Holnap egy egészen más témával jövünk, de tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Cegléd Rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, viszhall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnírusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnírusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Fél információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Olyan ő, hogy megáll a

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglédásóban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alaprészleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így, és akkor is, ha neked